Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Elfogták egy ingatlan csaló hálózat vezetőit. Már a ragyogó napsütést ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborja, tehát az utódok rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal, tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Államfőjelöltet választott a Tisza frakció. Etetni is kell a vadakat a hőség miatt. Csak úgy ragyoghat ma a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről tegnap. Baka András a felkérést elfogadta, írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Augusztus 14-éig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocitik pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Már nem csak itatni, hanem etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza azt mondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácára, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasbórjot, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: Titkokat tárhat fel a Holdról egy új térkép. Ez az égitest teljes felszínét bemutatja, és hihetetlenül részletes. Látható rajta egyebek mellett több mint 13 ezer becsapódási kráter és 81 medence. A kínai tudósok, a hazai holdkutatási program, valamint más nemzetközi kutatások legújabb eredményeit használták fel munkájukhoz. A térkép akár a leszálló helyek kiválasztását, vagy egy holdi kutatóállomás kialakítását is segítheti. Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes vasárnap reggelt kívánok Önöknek. A mikrofonnál egészen reggel 10 óráig. Dénes Tamás, belecsapunk már is többek között a Vétekkel vagy Dr. Albannal. Tartsanak velem, a legfontosabb, hogy ilyenkor is jó reggel!

Minden idők legnagyobb slágerei, retro, rádió, kereken, negyed hét van. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Dénás Tamás. Augusztus 9-e van, vasárnap, az év 221. napja. Hát osztok, szorzok, akkor is még 144 nap hátra van az esztendőből, és bizony közeledik az ősz, de nem riogatom önöket, nyár van még, és ahogy kinéznek az ablakon, egyre melegebb és melegebb lesz a mai nap folyamán is. Na gyerünk, csapjunk a lovak közé már csak azért is, hiszen hamarosan érkezik a Neoton Família és a nyár van. Előtte pedig, akit már hallanak, egy kicsit botrányos csaj, de a maga módján zseniális. Shakira, Kolumbiából, ez a Whenever, Wherever, hol máshol, mint itt a Retro Rádióban. Jó reggelt kívánok!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Reggel 6:30, jó reggelt kívánok villámgyorsan a mai nap időjárásáról. Tényleg nagyon röviden annyit, hogy most még egész emberes idő van, viszont megint csak melegedni fog, melegedni, igazi nyári napunk lesz. Valahol 35 fok körül lesz majd a csúcshőmérséklet, úgyhogy fázni ma sem fogunk. Ez pedig Michel Teló nagy latin siker előtt, a Snap és a The Power itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok! Párizs kollégám hozza a legfrissebb ropogós íreket és az időjárás jelentést. Azt követően pedig a szokásos nagy zenék érkeznek, többek között a Groovehouse-tól, vagy éppen Regina-tól hozok majd egy-egy piszok nagy slágert, úgyhogy a folytatásban is tartsanak velem itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot. Brókernek adják ki magukat csalók. Kószafelhő is alig lesz az égen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Újabban brókernek adják ki magukat csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Sokan hittek a telefonálónak és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számlaszámokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződés kötött. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét, ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
3: Az elmúlt héten pusztított idén a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz Magyarországon. Csütörtökön 3-an meg is haltak ezekben, közölte a katasztrófa védelem. 2026-ban eddig csaknem 9800 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. Felhőt alig láthatunk majd az égen, ragyoghat a nap, a hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek, egy-egy zápor, zivatar sem teljesen kizárt. Délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, 32-38 fokra készülhetnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió egy perc múlva lesz. 3:47, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Dénes Tamás, és napról napra, vagy inkább mondanám, inkább, hogy óráról órára melegebb lesz, mert ugye 35 fok lesz, ahogy haladták a csúcsérték, a csúcshőmérséklet. Nem véletlenül mondtam azt, hogy napról napra ugyanis következzék egy brazil születésű, de olasz énekesnő, 1997 egyik legnagyobb klub sikerével. Jön a Day by Day a napról napra, itt a Retro Rádióban. Jó reggelt!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 8 perc múlva lesz reggel 7 óra, jó reggelt a most ébredőknek. Egy igazi forró vasárnap elé nézzünk, de nagy zenékkel itt a Retro Rádióban. Ezek közül egy következzék a háromtagú angol lánybanda. A 80-as, 90-es évek sztárjaik voltak a Bananarama, ez pedig a Venus itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió pillanatokon belül reggel 7 óra lesz, és jön a hírolvasó kollega sok-sok információval, én pedig már mutatom, hogy a következő órában igazi nyári slágerek érkeznek. Többek között a Ladányban elevisz bennünket az óceán partjára. A Zsuan ez pedig egy igazi hamisítatlan latin dalt hoz majd, a La Camisa Negra. Én pedig még egy csomó másik nagy slágert a folytatásban tartsanak velem. Itt a Retro Rádióban, jó reggel!
1: Műsorajánló.
2: Jön a gyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
0: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
6: Hamarosan érkeznek az agrártámogatások előlegei, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Napos, szinte felhőtlen időig érkezik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Példanélküli volt az összefogás az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. A magyarok 84%-a csatlakozott ehhez. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt közösségi oldalán. Kapitány István közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, önként átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat. Ennek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 3/4-ét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen több mint 14 milliárd forint. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptembertől. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Eddig a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, de súlyos szabálytalanságokat is feltártak. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
7: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
6: Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! 2000 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt reggel, 7 óra, jó reggelt kívánok a mikrofonnál ezen a vasárnapi reggelen. Dénes Tamás, én pedig nyomom a nagy slágereket, a nagy nyári slágereket, Ricky Martintól kezdve egészen a Margaret Islandi kezdésnek a Pet Shop Boys nyitja ezt a

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jó reggelt kívánok! Egy perc múlva 4:48 a mikrofonnál Dénes Tamás, és holnap elindulunk Pirossal, Vágó Piros kolléganőmmel, és természetesen kis csapatunkkal az ország legkülönbözőbb pontjaira, de hát ezt úgy is hallják a retro rádióban, ezt már hirdetjük, promotáljuk, és viszünk magunkkal dobozokat, nem kis értékben, úgyhogy érdemes lesz velünk találkozni. Minden további holnaptól úgy is hallhatják majd. Itt a retro rádióban mindenről beszámolunk, mindig elmondjuk, hogy merre indulunk, hova fogunk megérkezni. És természetesen 5 napig tart a dolog, nálunk ez ilyen hét lesz. Úgyhogy érdemes lesz figyelni bennünket, és érdemes figyelni a folytatást. Egy kis latin ugyanis jön a Juanes és a La Camisa Negra itt a retro rádióban. Jó reggelt!

Egy retro rádió itt a Ladányban, egy nyomja még alattam, de a legfontosabb talán az, hogy reggel van, vasárnap van, augusztus 9-e, és ugye nem felejtik, ma is forró napra számíthatunk, 35 fok lesz a csúcsérték, úgyhogy erre érdemes készülni. Ha ne talántántán ki kell menni, akkor is valami folyadékot vigyenek magukkal, és a naptejről ne feledkezzenek meg, én a sapkát is melegen ajánlom. Ha lehet ilyen rossz szóviccet mondani ebben a forróságban, ez már az Ace of Base és az All That She Wants itt a Retro Rádióban. Jó reggel!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, egy perccel járunk fél nyolc után. Jó reggelt kívánok még egyszer a mikrofonnál, Dénes Tamás. Várom önöket a hírek után is, méghozzá nagyon nagy zenékkel. Kylie Minogue-tól egészen a Hungáriáig jutunk el. Tartsanak velem. Jó reggelt.
1: Műsorajánló.
2: Vannak slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Most ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
1: Augusztus 19-én Zamárdiban a

0: színpadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmix, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint Jómagam. DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhet.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb feledhetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Elfogadta az államfőjelöltséget Baka András. Új részletes térkép készült a Holdról. Csak úgy ragyoghat majd ma a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről tegnap. Baka András a felkérést elfogadta, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Augusztus 14-éig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Már nem csak itatni, hanem etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza azt mondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácára, a mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasbórjot, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: Titkokat tárhat fel a Holdról egy új térkép. Ez az égitest teljes felszínét bemutatja, és hihetetlenül részletes. Látható rajta egyebek mellett több mint 13 ezer becsapódási kráter és 81 medence. A kínai tudósok a hazai holdkutatási program, valamint más nemzetközi kutatások legújabb eredményeit használták fel munkájukhoz. A térkép akár a leszálló helyek kiválasztását, vagy egy holdi kutatóállomás kialakítását is segítheti. Felhőt alig láthatunk majd az égen, ragyoghat a nap, a hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek, egy-egy zápor, zivatar sem teljesen kizárt. Délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, 32-38 fokra készülhetnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

90 idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 3 perc múlva lesz 3:48. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Dénás Tamás. Sose felejtem el, amikor a Sky Channel-on először láttam Kylie Minogue-ot, és pont ezt a dalt énekelte. I should be so lucky. Ezt a dalt játszom most így reggel itt a Retron.

óra 48 perc van, és ugye nem felejtik el, hogy folytatódik a Strandfesztivál Retro Stars hétvége, a Strandfesztivál első napjára lehet jegyet nyerni. Figyeljék majd Balázsnál is a műsor, hiszen 14 órától újabb jegyeket lehet majd nyerni. Ez pedig már a Hungária és a Ciao Mari.

0: Retro Rádió, én természetesen a következő órában is ontom majd a nagyobbnál nagyobb sikereket nyári hangulatban, ahogy annak lennie kell, ilyenkor vasárnap reggel. És ha már itt vagyok, és önökkel tartok, akkor tényleg szórom majd a sikereket. Például a Csillagtenger című Unique dalt olyan régen hallottuk, úgyhogy fel is rakom a lemezjátszóra majd. Vagy éppen egy klasszikus, igazi AC/DC dalt is játszani fogok majd. És még egy egész csomó nagy-nagy slágert a folytatásban vasárnap reggeli ébresztőként itt a Retro Rádióban. Tartsanak velem!
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
0: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: Hallgassa jövő héten minden nap a Retro Rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint, az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
8: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
9: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
14: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, hárman is meghaltak a héten szabadtéri tüzekben. Kósza felhő is alig lesz az égen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Újabban brókernek adják ki magukat csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Sokan hittek a telefonálónak és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződés kötött. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét, ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
14: Az elmúlt héten pusztított idén a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz Magyarországon. Csütörtökön hárman meg is haltak ezekben, közölte a katasztrófa védelem. 2026-ban eddig csaknem 9800 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 perc elmúlt reggel, 8 óra. Jó reggelt kívánok augusztus 9-én, vasárnap a mikrofonnál. Dénes Tamás, én pedig már is nyomom a nagyobbnál nagyobb slágereket. Eros Ramazzottitól kezdve egészen Ákosig. A nyitány már is Joan

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió kereken 4:90. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Dénes Tamás, ahogy hallhatták kollégámtól, bizony nagyon meleg napunk lesz ma, 35 fokos csúcsőmérsékletekkel, és akik most veszik ki a szab-

szabadságot, azok készüljenek a következő napokban is nagyon melegre. Hát akik velem együtt dolgoznak, mi ugye országjárásra indulunk majd Vágó Piros kolléganőmmel, szóval mi azért máshogy fogjuk ezt a meleget értékelni, de ez legyen a mi gondunk. Tényleg annyi ajándékkal indulunk el. Viszont, aki ma szeretne bármelyik hazai vízben fürdeni, a következőkre készüljenek. A Duna jelen pillanatban Budapestnél 27 fokos, Mohácsnál 29 fokos, de jó, Isten, nem is hallottam még ilyet, hogy a Duna 29 fokos legyen. Ami a Tiszát illeti, 27-28 fokos hőmérsékleteket látok, akár Tokajt, akár Szegedet nézem, ami pedig a tavakat illeti, a Balaton 28 Celsius fokos, a Velencei tó 27 fokos, a Tisza tó 28 fokos, a Lupa tavakra 27 fokot írtak. Köszönöm az információkat. Menjünk is tovább, ez már Ákos előtt a Train és a Drive-By, itt a Retro Rádióban. Jó reggel!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jó reggelt kívánok, 7 perc múlva lesz reggel, 8:30, vasárnap van, és augusztus 9-én nyomom tovább itt a retro rádióban a nagyobbnál nagyobb slágereket. Hamarosan Eros Ramazzotti énekel, előttük itt egy berlini csapat a 90-es évek közepéről, egy piszok nagy sikerrel, Little Real McCoy, ez a Love and Devotion itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok még egyszer a Retro Rádió reggeli adásában. Hamarosan érkezik a Lehetsz királya hazai operesztárokkal. Sőt, rögtön a folytatásban a hírek után Chris Rea és a Road to Hell is itt lesz. Tartsanak velem, jó reggelt!
1: Műsorajánló.
2: Vannak slágerek, amiket minden Retro Rádió hallgató kívülről fúj. Most ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
1: Augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál.

0: Színpadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmics, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint jó maga. DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhet.

0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb felejthetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: A magyarok 84%-a csatlakozott az energiatakarékossághoz. Tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések, napos szinte felhőtlen időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Példanélküli volt az összefogás az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. A magyarok 84%-a csatlakozott ehhez. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt közösségi oldalán. Kapitány István közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, önként átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat. Ennek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen több mint 14 milliárd forint. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptembertől. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Eddig a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, de súlyos szabálytalanságokat is feltártak. Részletek Helik Ferenctől, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
3: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
2: Felhőt alig láthatunk majd az égen. Ragyoghat a nap. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Egy-egy zápor, zivatar sem teljesen kizárt. Délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, 32-38 fokra készülhetnek.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 8 óra 41 perc van, ne felejtsék, holnap Vágó Piros kolléganőmmel elindulunk országjárásra, elindul a Retro konvoj rengeteg ajándékkal. Most viszont a Status Quo és az Indie Army Now szólít a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perccel járunk 3:49 után, és ne felejtsék el, hogy ma 14 órától majd érkezik Ürösek Balázs, és vele együtt jegyek a Retro Stars hétvégén. Páros belépőt lehet nyerni a Strand Fesztivál nyitónapjára, úgyhogy lesz játék ma is, természetesen majd Várkonyi Attilájék után érdemes akkor is figyelni tehát a Retro Rádiót, most pedig figyelni, vagy hallgatni inkább Horváth Csárlit, jön a Nézz az ég felé itt a Retro Rádióban.
1: Csomagom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt

0: Mindegyik legnagyobb slágerei retro rádió, miután hamarosan 9 óra lesz, úgyhogy én már is mutatom, hogy mi mindennel készülök a következő órára, természetesen zeneileg. Itt lesz majd a Zanzibár. De egy zseniális Everything But The Girl Not, a Missing-et sem fogom kifelejteni. És még számtalan további nagy slágert így vasárnap reggel itt a Retro Rádióban. Tartsanak velem! Jó reggel!
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
0: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a bale a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
12: Véleményeket várnak a Budapest-Belgrád vasútvonalról. Etetni is kell a vadakat a hőség miatt. Csak úgy ragyoghat ma is a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről tegnap. Baka András a felkérést elfogadta, írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Augusztus 14-éig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Már nem csak itatni, hanem etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza azt mondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
1: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjot, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
12: Titkokat tárhat fel a Holdról egy új térkép. Ez az égitest teljes felszínét bemutatja, és hihetetlenül részletes. Látható rajta egyebek mellett több mint 13 ezer becsapódási kráter és 81 medence. A kínai tudósok a hazai holdkutatási program, valamint más nemzetközi kutatások legújabb eredményeit használták fel munkájukhoz. A térkép akár a leszálló helyek kiválasztását, vagy egy holdi kutatóállomás kialakítását is segítheti. Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perccel járunk reggel 9 óra után. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Dénes Tamás. Vasárnap van, 2026. augusztus 9-e. Forró nap elé nézünk, ahogy hallatták. Ez pedig nagy zenék dukálnak. Már is a Genesis sikerével indítok.

minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió kereken 4:10 van. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Dénes Tamás, és bevallom őszintén, mi már izgatottan készülünk Vágó Piros kolléganőmmel a holnapi napra, mert hogy holnap indul el a retro konvoj rengeteg ajándékkal, és megpróbáljuk amennyire nyilván lehet 5 nap alatt bejárni az országot. Sok helyre szeretnénk eljutni, sok helyre szeretnénk meglepetést, ajándékot vinni, persze ezért játszani kell, azt csak nem csak úgy dobáljuk, ebben benne van sok minden, de a legfontosabb, hogy találkozni önökkel, egy kicsit beszélgetni a nyári forróságban, mit tettek, egyáltalán hogy érzik magukat, meg természetesen jönnek a játékok a nyereményekkel, ahogy én azt már emlegettem. Szóval holnap reggel elindulunk, és egészen pénteken késő délutánig járjuk majd az országot pirossal és kis csapatunkkal, úgyhogy figyeljenek, mindig mondjuk majd, hogy merre járunk.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz reggel 9:30, egy legendás dallal folytatom itt a retro rádióban, egy skót csapat, az Everything But The Girl érkezik, és a 90-es évek nagy slágere, ez a Missing, a hiányzol, itt a

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Dénes Tamás. Várkonyi Attiláék érkezés előtt még van fél órám, ezt alaposan kihasználom nagy zenékkel, olyan sztárokkal, mint Freddie Mercury vagy éppen az AD Studio, úgyhogy már is a Kommunár sikerével nyitok majd rögtön a hírek után. Tartsanak velem, jó reggelt kívánok!
1: Műsorajánló.
2: Vannak slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
1: Augusztus 19-én

0: Szabadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmics, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint jó magam. DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhesse a retro élményt augusztus 19-én, a Retro Stars napon, a Strandfesztivál nyitónapján.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb felejthetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perc múlva lesz. 3:40, ne felejtsék, ma is folytatódik a Retro Stars hétvége. 14 órától Várkonyi Attila műsora után majd Balázsnál lehet ismét páros belépőket nyerni a Strandfesztivál nyitónapjára. Úgyhogy lesz játék. Nálunk pedig a folytatás Freddie Mercury-é itt a Living on My Own a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 10 perc múlva lesz, reggel 10 óra. Jó reggelt kívánok a most ébredőknek, forró napunk lesz, akár 35 fokos csúcshőmérséklettel. Néhány információ a Retro Rádió mai műsoráról, nem is oly sokára Várkonyi Attila és kis csapata érkezik, és velük együtt elindul a szokásos csevegő műsoruk, a Sztársáv, amelyet 14 órától Jurasek Balázs követ majd, ő pedig viszont folytatja majd a Retro Stars hétvégét a Strandfesztivál nyitónapjára. Márdiba lehet majd nála jegyeket nyerni, úgyhogy figyeljék a műsorát. Utána a szokásoknak megfelelően Bétót Laci, aztán pedig Abaházi Csabi érkezik majd, úgyhogy lesz mit hallgatni ma is itt a Retro Rádióban. Nálam például a Shy Guys nagy sikerét, itt a Hello! A

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatásban Várkonyi Attila és csapata érkezik, és indul a sztársáv, a szokásos 4 órás műsorunk, ahogy haladták utána 14 órától ma Jurasek Balázs várja önöket. Folytatódik a Retro Stars hétvége. A Zamárdi Strandfesztivál nyitónapjára szóló belépőjegyekért, úgyhogy játszanak is, figyeljék a Retro Rádiót. Én viszont ezzel búcsúzom, már a forró napunk lesz, én is vigyázok, önök is vigyázzanak és hallgassák a Retro Rádiót. Dénes Tamást hallották, szép napot!
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
0: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen,
8: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
10: Itt egy Orlen.
11: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.
4: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
14: Brokernek adják ki magukat csalók. A héten hárman haltak meg szabadtéri tüzekben. Kószafelhő is alig lehet az égen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Újabban brokernek adják ki magukat csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Sokan hittek a telefonálónak és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződés kötött. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét, ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
14: Az elmúlt héten pusztított idén a legtöbb nagy kiterjedésű szabadtéri tűz Magyarországon. Csütörtökön 3-an meg is haltak ezekben, közölte a katasztrófa védelem. 2026-ban eddig csaknem 9800 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, 66-an sérültek meg, és csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. Felhőt alig láthatunk majd az égen, ragyoghat a nap, a hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek, egy-egy zápor, zivatar sem teljesen kizárt. Délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, 32-38 fokra készülhetnek.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Kelemes és gyönyörű vasárnapot kívánok a Retro Rádió minden hallgatójának. Egy picit talán enyhébb az idő, bár nagyon nem erőltette meg magát a környezet. Egy viszont biztos, hogy itt a Retro Rádióban csak a legnagyobb és a legizgalmasabb dalok szólnak.

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Az imént elmondtam, hogy nálunk csak a legnagyobb dalok szólnak, de azt még feltétlenül szeretném hozzátenni, hogy nálunk a legizgalmasabb beszélgetések is szólnak, hiszen itt a társában a magyar közélet, zene, sport és színjátszás legnagyobbjai kapnak meghívást, és most is elfogadták hazaiak és külföldiek egyaránt. Nagyon megtisztelő egyébként, hogy az elmúlt hetekben a Duran Durantől a mai napig megszólaló Ricky Poverig nagyon sokan igent mondtak a felkérésünkre, sőt jövő héten egy Morricone interjúval is készülünk, szóval ezt tudjuk hozni önöknek itt a Retrorádióban, ez a Starsáv, ezen riportok, beszélgetések egy részét egyébként közzé fogjuk tenni nyilvánosan is, illetve a Facebook oldalunkon, valamint a YouTube oldalon megtalálnak pontos információkat, akár a műsorral kapcsolatban, akár vendégeinkkel, akár pedig egy-egy beszélgetést illetően. Ha bárki szeretne írni nekünk, a DJ Dominikus Fergetek Parti, a Magyar Retrorádió oldalán szeretettel várunk minden üzenetet, de most érkezik egy legenda, Baracs Öcsi, Baracs János, a Neoton együttes basszusgitárosa, aki a legnagyobb magyar rockzenekarokban is előfordult, és emlékeiről, történeteiről mesél nekünk, tartsanak velem.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Baracs öcsi a vendégem, Neuton Família tagja, Neuton Família basszusgitárosa, szerzője és énekese is egyben, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm, hogy eljöttél. Szia, öcsi!
1: Nagyon szívesen jöttem, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat, úgyhogy örömmel vagyok itt.
0: Ebben a rádióban mindig nagy siker, ha visszaemlékezünk a 80-as évekre. Nagyon szeretik hallgatóink azt az évtizedet, nagyon sokan akkor voltak tizenévesek, és nagyon jó lélekkel emlékeznek azokra az évekre. Neked milyen emlékeket hoz fel, ha kimondom azt, hogy 80-as évek?
1: Hű, hát leginkább, hú, várjál.
0: 78. február 16-án mutatkoztál be Pécsen, segítek, és onnan

0: szám, akkor már...
1: 77-től vagyok a zenekarban.
0: Így van.
1: De 78-ban Pécsen, igen, ami egy elég érdekes fellépés volt.
0: Miért volt érdekes?
1: Igen. Hát az egy dupla koncert volt, tehát volt egy délutáni előadás, és egy esti előadás, és hát számomra teljes döbbenet volt, hogy próba nélkül ment. Tehát nem volt előtte zenekari próba semmi, hanem engem a Pásztor Laci szerintem fölhívott vasárnap, vagy nem emlékszem már milyen nap volt, hogy te vagy az új basszusgitáros, és Pécsen koncert ekkor. És mentem oda, és nekem meg kellett tanulni a diszkó királynőt énekelni, basszusozni, stb. Tehát mindent csinálni. És hát persze, be voltam gyulladva. És
0: milyen szép szót használtál. Semmit mondtam.
1: És a délutáni koncerten, ha hiszed, ha nem, mindent hiba nélkül csináltam. Az énekeket, a vokálokat, a basszust. Rohangáltam föl alá a színpadon. Ugye a rockból jöttem, hát előtte Radics és mindenféle...
0: Keks.
1: Igen, mindenben is voltam. És hát mindenki el volt tájulva, hogy hát parancs maga, egy főnyeremény volt ez a megállapítás. Majd jött az, hát elszálltam magamtól, hogy én egy akkora zsenem.
0: A főnyeremény maga.
1: Én vagyok magam a főnyeremény. És jött az esti koncert, és nem tudom, hogy ez hogy működik az emberben, hogy valószínűleg az első koncerten, hogy rettentően koncentráltam. Na most az esti koncerten, amit el lehetett rontani, azt elrontottam. Tehát nem volt olyan, amit nem. És hát én akkor eléggé beszeppentem, hogy most akkor mi lesz, hogy megmondják, hogy köszönjük szépen, és akkor viszlát, vagy nem. De nem ez történt, hanem megértette mindenki, hogy azért ilyen felkészültségi lehetőséggel. Tehát tök jó lett az egész, és utána kialakult egy nagyon jó barátság, ami a mai napig tart.
0: Köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést. Szokásomtól eltérően visszább lépünk most az időben, nem feltétlenül előre haladunk, de mindjárt megtudják, hogy miért.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, Barach Öcsi a vendégem, Barach János itt a Retrorádióban, és elhangzott néhány szó itt az imént, amely Radics Béla zenekar, ugye a Tűzkerékről van szó, aztán a Kex, Continental, Woods, ezek olyan nevek és olyan zenekarok, amelyek tényleg meghatározói voltak a magyar rock életnek. Hallani sok mindent, hogy ezeket a zenekarokat elnyomták, mások azt mondják, hogy egyáltalán nem voltak elnyomva, de egy dologban biztosak lehetünk, hogy a közönség imádta azt a rockzenét, ami tulajdonképpen akkor kezdett el ebből a beatből átmenni a rockba, és meghódítani a gyerekek, a fiatalok szívét. Te hogy emlékszel ezekre az évekre, és ezekre az ikonikus zenekarokra? Most a közönségre vagyok kíváncsi. Tehát milyenek voltak a srácok, akik jártak mondjuk Radics Béla koncertet Tűzkerékre, vagy Kexre?
1: Hát kicsit olyan, azt mondom, hogy ez egy ilyen mini Woodstock feeling volt, tehát nagyon sok ilyen
0: ez színes. Ez 70-es évekről beszélünk.
1: Igen. Tehát ilyen mindenféle színes trapéznadrágok, és ereszdel a hajam. A Tűzkerék az egy különleges dolog volt, mert ott azért sok mindent meg lehetett tanulni például a Bélától. Tehát az egy teljesen normális dolog volt a Radicsnál, hogy éjjel kettőkor fölhívott, ugye akkor nem volt mobil, csak
0: vonalas.
1: Fölhívott és mondta, hogy gyere át, mert próbálunk. Mondom, de Béla, éjjel kettő van, azt ugye is. És akkor föl kellett ülni, akkor nem volt saját autóm, akkor villamos, ki Angyalföldre a Bélának a egyszoba konyhás lakásába, és ültünk a konyhába, és most ezt tanuljuk, most azt tanuljuk, most azt tanuljuk. Tehát ott azért az ember a Béla mellett egyfajta fegyelmet megtanult, hogyha azt mondják, hogy...
0: Olyan szigorú főnök volt?
1: A Béla? Hát nagyon furcsa ezt meghatározni, mert volt, amikor igen, de volt, amikor nem.
0: A színpadról nem úgy nézett ki. Tehát ő kívülről nem. Ezt az énjét nehezebb nekem
1: elképzelni. Ő egy nagyon laza pali volt.
0: Igen, ez
1: amikor próba volt, akkor azt nagyon komolyan kellett venni. De amúgy egy laza figura volt a Béla. És nagyon-nagyon szerettem. Tehát köztünk soha nem volt probléma, az elválásunk oka se a Béla volt, hanem akkor volt egy illető úriember, aki azt hiszem ma már nem is él, aki a menedzsere volt a Tűzkeréknek, és nekem vele volt a konfliktusaim, olyannyira, hogy egyszer a gitáromat széttörtem a hátán. Tehát innentől kezdve...
0: Ezt nevezhetjük konfliktusnak valóban.
1: Igen. Innentől kezdve nehéz volt a további közös munka, de a Béla nagyon sajnálta, mert nagyon szeretett engem olyannyira, ezt még elmondom, hogy apám imádta a Bélát. Mindig azt mondta nekem, hogy legyél olyan, mint a Radics, mert a Radics az egy tigris a színpadon. És azt mondja, ezt tanuld el tőle. És egyszer följött hozzánk a Béla, apámmal beszélgetni. És nem tudom már szó szerint mi volt a beszélgetés, apám így megfogta az arcomat így két ujjal, és így megtépkedte, nem tudom, ahogy egy szülő esetleg a gyereknek az arcát, és azt mondta, hogy Béla, nagyon szépen kérlek, vigyázz az én bundyoromra. Ezt a szót mondta, hogy bundyor, hogy mit jelent, nem tudom. De innentől kezdve, miután ezen túl lettünk, a Béla ezt nem bírta megjegyezni, hogy mit mondott az apám. Viszont rám ragadt, az a Tűzkerékben az volt a becenevem, hogy Burogány, mert a bundyorból lett Burogány, úgyhogy végig az volt, hogy Burogány, gyere ide. Aztán voltam Tejföl, mert ugye én voltam a legfiatalabb, tehát egy nagyon-nagyon jó hangulatú dolog volt. A Kex már egy másik fokozat volt, mert ott nagyon komoly ilyen összmunkák voltak, de ott is volt poén, tehát volt egy olyan, a Tóth Janó volt a gitárosunk, és volt egy olyan rádióban lévő stúdiófelvétel, ahol a Janó eléggé ki volt borulva, beteg volt, vagy hát biztos, hogy beteg volt, és elkiabálta magát ott felvétel közül, hogy ne csináljátok már ezt velem, 37 fok lázban vagyok itten, ezt így mondta. Majd megjelent a kislemez, aminek az lett a címe, hogy 37 fok lázban vagyok itten. De ez tényleg így történt. Úgyhogy ezek ilyen ősidők voltak, és nagyon-nagyon jó volt az egész hangulata.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, Barach Öcsi a vendégem, akik egyébként nagy koncertre készülnek, mégpedig az ország legnagyobb szabadtéri helyszínén, ez a Budapest Park, és nem is akármilyen műsorral, és nem is akármilyen dalokkal, de ez majd sokkal később következik. Még egy picit elidőzünk itt a 70-es években.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Legendás rockzenekarokról beszélgettünk, amelynek tagja és amely történeseknek szemtanúja vendégem Baracs János. És még egy kérdés itt motoszkál bennem itt a Bélával kapcsolatban, hogy Radics Béláról van szó, akit nagyon sokan a egyik, maradjunk így, hogy ne soroljunk, mert azért vannak nagyon jó gitárosaink, meg voltak is, szóval az egyik legnagyobb magyar gitárosnak tartanak. Mi volt az ő titka? Tehát mi az, amiért ő ebben a legenda státuszban maradt azóta is?
1: Hát a legenda státusznak két nagyon fontos szerepe van. Az egyik valóban a tehetség, és a Béla a gitáron nem nagyon volt olyan, amit ne tudott volna.
0: De tanult, tehát járt szolfés.
1: Dehogy is, nem. Teljesen autodidakta módon csinálta
0: ott
1: ezt.
0: Ott át se olvas.
1: Nem. Tehát otthon megállt a Magno előtt, és akkor a Jimi Hendrixet addig, ameddig a legutolsó, legkisebb hajlítást, és ezt ugyanúgy elvárta mindegyikünktől. És voltak fejlővései, hát sose felejtem el, volt egy dobosunk, az volt a beceneve, hogy Bögöly, és ő egy olyan igazi zenész volt, tehát ő egy jazz zenéből került hozzánk, és a Bélának az volt a mániája, hogyha kezdődik egy koncert, akkor lépjél rá a torzítóra, függetlenül attól, hogy basszusgitár, tehát koncert végén lépjél le rólak, ennyi. És amikor a Bögöly hozzánk került, akkor meghallotta ezt a torzítóval szól a basszusgitár, egy hátranyúlt, kitépte a kábelt, azt mondja, most játsza. És ez így működött, de hát visszatérve arra, hogy mitől válik valaki ekkora ikonná, vagy nem tudom, legendává, mint a Béla, hát nagyon fontos része az, hogyha belegondolsz, és ezt a legőszintébb részvét mellett mondom, hogyha valaki fiatalon megy el. Egy tehetség, aki fiatalon megy el. Ez nagyon fontos. A Bélának a sikere, tehát sikere az óriási volt. Tehát annak idején az ifjúsági parkban, hogyha tűzkerék volt, vagy előtte sakmat, hát a falakon is emberek lógtak. Az, hogy lemez sikert, vagy egyebeket nem nagyon ért el, abban viszont szerepe volt az alkoholnak. Tehát a Béla a végén annyira ráfüggött az alkoholra, hogy hát végül is ez okozta a halálát, mondjuk ki. Tehát ez nagyon befolyásolta azt, hogy őt bizonyos társadalmi közeg nem fogadta el. Sokan beszélnek arról, hogy persze az Erdős Péter, meg így, meg úgy, meg amúgy. Én úgy gondolom, hogy a Bélának volt egy olyan viselkedési formája, amit bizonyos körök nem fogadtak el. És ezt szerintem ma sem fogadnák el.
0: Pedig pont ezt akartam megkérdezni, hogy most már annyira sok csudabogár szaladgál különböző színpadokon. Ezt pont ezt akartam megkérdezni, hogy itt mondtad, hogy megkérdezem, hogy szerinted ma megállna a Béla a színpadon? Jobban megállna, jobban elfogadná-e, tudná-e kontrollálni a közeg őt jobban, hogy neki jobb legyen?
1: Hát először is ugye a mai sok csudabogár, ahogy te mondod, azért teljesen másfajta zenét játszik, mint amilyen például a miénk volt annak idején a Bélával. Tehát itt most már szövegközpontú, rap alapú, és sorolhatnám. Ebben a közegben a Bélának az előadásmódja az, hogy gitárvirtuóz, azt nem tudom. Nem tudom, hogy az hogy élne meg, mert ma a dalok adják el önmagukat. Tehát ha valaki ír egy jó dalt, aminek jó a szövege, megtalálja a közönséget, főleg, hogyha a fiataloknak szól, akkor az megáll. Hogy a Bélának az előadásmódja, nem tudom, tehát az, amikor valaki, hogy mondjam neked, tehát nem kompatibilis már a színpaddal, az nehezen eladható. De valószínűleg...
0: Ez olyan szintre ment ez a...
1: Az alkoholizmus? Igen. Hát képzeljétek el, hogy volt olyan, hogy fölléptünk, és mindig oda kellett hozni egy páncéltőkés zongorát, aminek úgy volt nyitva a teteje, hogy a közönség ugye nem látta.
0: Tehát értem, takarta.
1: És a páncéltőkében ahány luk volt, annyi üvegpia volt.
0: Oha.
1: Tehát ott ez nagyon durva volt, de közben voltak ennek nagyon jó pofa részei, mert az például nagyon bennem maradt, hogy valahol vidéken játszottunk, talán Bagon, azt hiszem a művelődési házba, és játszottuk ugye a műsort, és valaki elkezdett egy verekedést. És én mondtam a Bélának, hogy Béla, verekszerek, valamit kéne csinálni, azt mondja, hogy verekednek, Johnny B. Good, és akkor még jobban. És tehát a Bélának erre voltak ilyen, hogy mondjam, nagyon jó érzékei, és tényleg halálos poérok voltak. Tehát nagyon, én imádtam a Bélával zenén, és azt kell mondjam, hogy a profizmus részéből nagyon sokat tanultam tőle.
0: És abból mi igaz, mert van egy ilyen legenda, hogy ő a fogával is tudott gitározni, hogy általában ezt megmutatta minden koncerten, ez hogy nézett ki a gyakorlatban?
1: Ez úgy nézett ki a gyakorlatban, hogy volt
0: tehát egy van olyan... egy elektromos gitár, ami tehát torzítóval minden el van átva, és így fogta a két kezébe, és a fogával pengette, és a kezével játszott rajta.
1: Igen. Ez így történt. Jézus. A fogával nem virtuóz módon gitározott,
0: hát
1: de tehát fölemelte a gitárt a szájához, és azon ilyen megpengetett a fogával hangokat, amik oda illettek. Tehát az, hogy valaki tud-e a fogával gitározni, hát az egy...
0: Ez nyilván, de én abszolút de értem.
1: Ez igen. Egy show elem volt.
0: És tényleg vérzett utána a szája?
1: Igen, volt olyan, hogy ugye a fogínyébe becsúszott egy vékonyabb húr, és akkor az elvágta a száját, és akkor a közönség örjöngött, mert akkor már vérre megy a rock.
0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, egy legendáról beszélgetünk, egyébként Radics Béráról. Nyilván mindenki, aki valaha magyar rockzenével foglalkozott, tiszteli őt, hiszen olyan dolgokat tett le az asztalra, és olyan zseni volt, ahhoz hasonló nagyon kevés születik. Tartsanak velünk, ez a Retrorádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Faracsi János Baras öcsi a vendégem itt a Retro Rádióban, és most már elérkeztünk a Neotonhoz, 77 a pontos dátum, ugye a következő a 78, és ez a Pécs érdekes módon ugye visszaköszön, hiszen tavalyig minden decemberben a turnét a Neoton Pécsen fejezte be, és ott a Lauber sportcsarnokban olyan jó hangulat volt mindig, azóta ugye a turnétemetés, mindig vicceskedés zajlott, tényleg egy jó lelkű dolog. Mi az, ami neked ebből a sok esztendőből, amit azóta eltöltöttél a Neoton familiában, a leginkább megragadt? Mi az, ami neked jelent a legtöbbet?
1: Hű, hát ami nekem a legtöbbet jelent, ha ezt így egy szóval kell meghatározni, a Jakab Gyuri barátsága. Az nagyon sokat jelent, mert a Jakab Gyuri nem csak egy elképesztő zenész volt, aki olyan kvalitásokkal, olyan énekhanggal és olyan dolgokkal rendelkezett, amivel nem is tudom, nagyon kevesen. De az a fajta emberséges magatartás, amivel ő végig hozzám viszonyult, és ő segített engem ezen az egész pályán elindulni, már a profi pályán, hogy így mondjam, mert amatőrebb szinten előtte is játszottam, de az, hogy ebben a részben legyen, a Gyuri az kiemelkedő. Tehát az bennem egy abszolút mély dolog, és amikor ő eltávozott, én teljesen kikészültem tőle. A másik, hát, hogy ezen kívül mi olyan dolog, hát most soroljam, hogy a japán turné, a spanyol turné, a kubai turné, szóval ezek mind olyan meghatározó dolgok voltak, hogy gondold azt el, hogy akkor ugye egy szocialista országból kiszabadult fiatal kölyök megérkezik Japánba, és például a 83-as vagy 84-ben volt, már nem emlékszem, amikor a Yamaha Fesztivál megnyerése után legközelebb visszahívtak minket, úgymond sztár vendégnek, és akkor az a halftime show-nak felel meg, tehát amíg a zsűri dönt az éppen akkor induló versenyzőkről, akkor az előző év nyertese az fellép. És ez úgy zajlott, hogy amikor megérkeztünk a repülőgépre, voltunk 6-an vagy 7-en, ahányan voltunk, annyi limuzin várt minket. És az minden nap a rendelkezésünkre állt, kivéve, amikor vége volt az előadásnak. Másnap, amikor vége lett az előadásnak, másnap mentem le, és kerestem a limuzinomat, és sehol, elmondták, ennyi volt, tehát eddig tartott a show. Úgyhogy, tehát maga az egész japán élmény az egészen elképesztő volt. Tehát talán a legnagyobb siker, ott éltük meg azt, hogy volt egy szabad napunk, vagy kettő, nem tudom, és akkor kimentünk Tókióba, kicsit körülnézve, hogy azért mégis milyen Japán, tehát a 60-valahány nap alatt, hogy azért megnézzük, és kimentünk az utcára, és volt egy ilyen sárgás jackink, amire rá volt írva, hogy Newton Family Jumping Tour. És kimentünk, és sétáltunk az utcán, a szállodától 5 méterre, és komolyan mondom, ilyet a Hard Day's Night című filmben látta, hogy megláttak minket ilyen iskolás lányok, és 50-100 ilyen gyerek futott utánunk, mint az eszelős. Tehát ezek hihetetlen élmények voltak.
0: És mai füllel, szemmel és lélekkel teljesen felfoghatatlan az a kontraszt, ami volt a szocialista Magyarország és mondjuk egy nyugat-európai, vagy ne adj Isten, egy ázsiai nagyhatalom, mert azért Japán akkor szerintem ereje, gazdasági ereje és teljesítmény csúcsán járt akkor, és hogy egy átlagföldi halandónak Bécsbe menni sem lehetett. Tehát a lehetőség Csehszlovákia volt és Románia nagyjából, már Jugoszlávia és Szovjetunió is egy kicsit melegebb volt, már úgy értve, hogy nehezebb volt menni, mert már az már másik útlevél, ablak, nem tudom micsoda kellett, ki lehetett, de nyugatra 3 évente ilyen-olyan engedélye, tehát nagyon munkahelytől kértek véleményt, tehát nem lehetett közlekedni úgy, mint ahogy ma közlekedünk. Igen. És ehhez képest Japán egy teljesen más világ volt. Például ott hangszerek, mert ugye te pont abban a korban jártál Japánban, amikor elkezdődtek a szintetizátorok már jók lenni, nagyon jók lenni, polifonikusak lenni, és tényleg igen, nagyon menő volt, és ahhoz se lehetett hozzájutni, pille típusú billentyűhöz lehetett a triába hozzájutni, de most komolyan, hogy zenészként hogy élted ezt meg, hogy ott a vettél hangszert, vagy kipróbáltad, vagy néztétek?
1: Hát ez nagyon érdekes, mert rátapintottál a lényegre.
0: Na tessék.
1: Az egyik ilyen szabad napon, mondom, a kevésből 2-3 volt összesen talán. Ádámmal bementünk egy ilyen gitársokba, vagy nem tudom minek nevezzük. De most láttatok már Magyarországon is ilyen hangszerboltot, meg ott is. Most az a hangszerbolt, az 4 emeletes volt. Minden emeletén más gitárok voltak, és volt olyan, ami üvegvitrínben volt, hogy na, ahhoz ne nyúljál. Meg nem is volt ára, mert mondták, hogy azt nem adják el. És akkor itt az egyik helyen az én akkori hangszeremet elcseréltem egy Fender Precisionra. Amit aztán használtam sokáig, és amikor visszamentünk erre a Yamaha fesztiválos dologra, előtte ugye próbák voltak. És ott egy ilyen kocsival behoztak nekem egy Yamaha gitárt, sose felejtem el, és hát, hogy megtenném-e, hogy kipróbálom és véleményezem. Bekapcsoltuk, betettük, úgy szólt, hogy én még életemben hangszert így nem hallottam, és egyszerűen az volt a véleményem, hogy hagy használjam ezt a gitárt a koncert, az előadáson. És a japánok nem akarták elhinni, hogy a Fender helyett ezt a gitárt, a Yamaha gitárt akarom használni, és mikor vége lett az egésznek, akkor az előadás után azt hiszem úgy hívták a Yamaha főnökét, hogy Ishijiro Kawakami, az fölhívott minket.
0: Szerintem is így.
1: Fölhívott minket a saját irodájába, és mondta, hogy akkor egy kis prezentóval fog most előállni, és behoztak egy ilyen targoncát, és az összes hangszer, amit ott a Yamahán használtunk, azt nekünk adták.
0: Hú, ez menő.
1: Igen.
0: Megint csak ma is menő lenne nagyon, de akkor ez, tehát ezek a hangszerek elérhetetlen áron és elérhetetlen távolságban voltak.
1: Tehát az a típusú basszusgitárt ma az eBay-en találod meg egy-két helyen és egy-két darabot megfizethetetlen áron.
0: Istenem, mégiscsak a 80-as évek. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

Rekorát Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Baracs Öcsiről és Baracs Öcsivel beszélgettünk itt a Retro Rádióban. Sok érdekesség elhangzott, nincs még vége ennek a diskurzusnak, mert hogy a következő órában folytatjuk, és azt már most elmondhatom, hogy nagyon nagy dobásra készül a csapat, hiszen Magyarország egyik legnagyobb helyszínén és egyik legizgalmasabb helyszínén kapták meg a felkérést, és válaszoltak igennel, hogy ott lesznek Budapest egyik legnagyobb szabadtéri, sőt Budapest legnagyobb szabadtéri helyszínén. Tartsanak velem, ez a Retro Rádió, bennem pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: műsorajánló.
1: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
1: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is te!
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
12: Rengetegen csatlakoztak az energiatakarékossághoz, visszanevezik a honvédségi alakulatokat. Napos szinte felhőtlen idő ígérkezik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Példanélküli volt az összefogás az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. A magyarok 84%-a csatlakozott ehhez. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt közösségi oldalán. Kapitány István közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, önként átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat. Ennek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 3/4-ét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen több mint 14 milliárd forint. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptembertől. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Eddig a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, de súlyos szabálytalanságokat is feltártak. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
13: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
12: Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Nagyon kellemes és nagyon szép vasárnapot mindenkinek, én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a Retro Rádió Társaság című műsora. Köszönöm szépen, hogy itt töltjük, együtt töltjük ezt a mai vasárnapot, minden főzőtársam végtelen

Akkorát rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Az imént főzőtársaimról ejtettem néhány szót, de most még a közlekedőknek is szeretnék nagy tisztelettel küldeni jó dalokat, és remélem remek beszélgetéseket is. Tartsatok velünk, hiszen itt a következőkben ezt hozzuk, és köszönöm szépen mindenkinek, aki ellátogatott hozzánk, aki velünk van, aki velünk volt, hiszen nagyon-nagyon sok helyszín és nagyon sok izgalmas történet, ami hozzánk köthető. Voltunk a Szanyi búcsúban, voltunk a Margit szigeten, voltunk Zarakaroson, egy hatalmas retrofesztiválon, egy nagy szabadtéri buliban, bikini koncert előtt a parton, ez Gárdonyban található, voltunk a Budapest parkban, voltunk a plázson, voltunk Balatonszemesen, Akaratján, Mogyoródon, Nagykéren, nem is sorolom föl, tudom, hogy ez néhányaknak nem fog tetszeni, de tényleg mindet nem is tudom, de köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy velünk vannak, és hát köszönöm, hogy készülhetünk a további nagyokra, mert még előttünk van például a Budapest parkos fellépés, és előttünk van még jó néhány olyan élmény, amely talán a legsűrűbb héthez, az augusztus 20-ához köthető, de most megyünk tovább, folytatódik a beszélgetés Baracs öcsivel, itt a Retro Rádióban.

0: Nelton Familia az egyik legtöbbet és legsikeresebben koncertező zenekar Magyarországon, és most is készülnek egy nagy dobásra, mert hogy ugyebár jártak a plázson, a szokásos közös partinkon, ami megint nagyon jól sikerült, és most a Budapest Parkba megyünk, és megy a zenekar. Milyen koncertprogrammal készül? Ez azért egy nagyon nagy tér, nagyon ikonikus tér, nagyon figyel mindenki arra, hogy mi történik a Budapest Parkba. Mivel készültök?
1: Hát annyit, ugye mindent nem árulhatok el.
0: Nem, mert Isten őriz, meg kell, hogy jöjjél.
1: Az olyan, mint, hogy mert akkor az olyan, hogy előtte, karácsony előtt kibontod a csomagot. Igen. A lényeg az hozzá, hogy egy elég hosszú műsor, de nem elviselhetetlenül hosszú, egy körülbelül 2 óra, 2 óra 20 perces műsorról beszélünk. Rengeteg látványelemmel megtűzdelve, és megtűzdelve velünk. Tehát ezt így nagyon szummában rakva, ezt így tudnám elmondani, úgyhogy nem nagyon mondok el semmit, de egy nagyon jó koncertre számíthatnak azok, akik eljönnek.
0: Akik figyelik közelről Nelton Familia történet és sorsát, tudhatják, hogy új felállásban van a csapat. Igen. Rengeteg új zenész, jó néhány új zenész van a csapatban. Hogy érzed magad velük?
1: Szenzációsan. Tehát az, hogy nagyon sok olyan visszajelzés jött, hogy jobban szól, mint eddig. Ez egy jó érzés, és mi is halljuk, hogy jobban szól. Tehát nagyon jók az új gitárosok, nagyon jó az új billentyűs, a vokálosok is fantasztikusak. Tehát az egész most olyan, hogy tényleg úgy szól az egész, mint annak idején a lemezen.
0: Azon gondolkodtam, amíg mondtad ezt a nagyon jó szólt, hogy talán emlékszel rá, mert szerintem ikonikus pillanat volt a zenekar életében is. Egyszer Szombathelyen volt egy fellépés, ahol minden elromlott, még mielőtt ti színpadra léptetek. Az Ádámnak nem sikerült bekapcsolni a gitárját, nem emlékszel rá?
1: De.
0: És ilyen hosszú cirkusz volt, hogy összedugni, átdugni, és ha belegondolok a mostani menedzsmentetekbe, belegondolok a mostani technikai személyzetbe, hogy ott mindenki tudja a dolgát, mindenki prof egyenruhában vannak, oda szaladnak, megoldják, ha valami nem szól, azonnal veszik le a gitárt, teszik fel az újat a válladra. Tehát, hogy olyan más lett, ez nem is olyan régen volt, mint 15 éve, tehát nem évtizedekről beszélünk, vagy évszázadokról, hogy milyen nagyot lépett előre a technika is, meg a zenekar is ezzel a felfogással, meg hát nyilván a menedzsment, valamint a technikai háttér.
1: Figyelj, erre azt tudom mondani, hogy 15 évvel ezelőtt nem voltak elektromos autók. Tehát ez is abban is nagyot fejlődött a világ. Tehát,
0: de itt a filozófiában is, öcsi.
1: Értelek, persze.
0: Tehát, hogy
1: én ebben azt tudom mondani, hogy szerintem ez a többi zenekarnál is meg észrevehető.
0: Persze, abszolút.
1: Tehát ez nem Neoton privilégium, hanem a szakma egyszerűen kidolgozta magából azokat az embereket, akik a maguk területén ugyanolyan profik, mint az előadó a saját területén. És azok, akik ezt a profizmust nem tudják hozni, akik ezt nem tudják vállalni, akármi miatt, azok széklabasan kikoptak a szakmából. És a profik, azok maradnak. És sajnos vannak nagy öregek, akik eltávoztak időközben. Hát itt, hagyj említsem meg például Nemes Lászlót, aki a hangmérnökök, nem is tudom, csimborászója volt. Tehát vannak olyan emberek, akik már nincsenek velünk, és mégis közben kitermelődött egy fiatal generáció, akár az előadókban is, hiszen ott is rengeteg tehetséges fiatal előadót hallunk, és nagyon jó dalokat. Kitermelődött egy olyan generáció, akik szerintem egyrészt nézik a nyugati koncerteket, van, aki még részt is vesz rajta, mert nem tudom, elhívják ide vagy oda, ahol egy nagy sztár lép fel, és azokon a koncerteken, amit eltanulnak, azt alkalmazzák itthon is, tehát a magyar zenében a koncerteken.
0: Úgyhogy nagyon sok sikert kívánok a jövő pénteki koncerthez. Tudom, hogy ez nektek nagyon fontos, azt is tudom, hogy nagyon készültök rá, közönség is nagyon készül, szerintem csoda lesz. Egy egész estés egyébként az egész, tehát sok minden más is történik még aznap este ott, de az biztos, hogy a 80-as és a 90-es évek elejének legnagyobb dalai, ikonikus lágerei, sőt egy-egy, mint például Kell, hogy várj, még a korábbi évtizedekből is előkerül majd. Sok sikert kívánok, jó egészséget neked, és köszönjük ezeket a régi történeteket, mert ezek mindig kedvesek számomra, és szerintem hallgatóink is nagyon szeretik őket. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm az egész zenekar nevében, és teljes erővel nyomulunk jövő héten.

Paracsocsitől elköszöntünk itt a Retorádióban, és egy igazi világsztár érkezik ide hozzánk. Gyorsan rásütjük valakit, hogy az, de akik most érkeznek, a dalaikat, a Sara Perketiámot, a Vulevu Dancét, vagy a Mama Mariát szerintem mindenki ismeri. Ők a Ricky Poveri, sajnos már csak ketten vannak, de elmondják nekünk, hogy mit gondolnak Magyarországról, mit gondolnak az életről, és ezekről a csodálatos dalokról, és egyébként el is jönnek hozzánk majd. Tartsanak velünk, ez a Retorádió, benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Örökre a rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, ígéretünk a szíven, Rikiep Overi a Retro Rádióban. Hát szervusztok, nagyon örülök, hogy rendelkezésre álltok, és ugye tavaly egy nagyon sikeres koncertet adtatok Budapesten, most pedig ismét itt lesztek Magyarországon. Mit jelent számotokra a magyar közönség és a közönség szeretete?
1: Nagyon örülünk, hogy visszatérhetünk, mert mindig nagyon jól érezzük magunkat Magyarországon. Minden alkalommal csodálatos közönség fogadott bennünket.
2: Ha már az első alkalommal is fantasztikus volt a fogadtatás, ezért számunkra igazi öröm lesz újra találkozni velük.
0: Az öröm természetesen a miénk is, de ezt ti nagyon jól tudjátok. 60 év telt el azóta, hogy itt vagytok ti a színpadon. Ünnepelni is fogtok ezt a gyönyörű évfordulót. Mit ad még ez nektek, milyen motivációt tudtok találni, és milyen lelkesedést, hogy ugyanúgy mozogtok, mint 20-30 évvel ezelőtt?
2: Nagyon szeretnénk örömet szerezni az embereknek. Szeretnénk átadni nekik azt a pozitív életszemléletet, amit mi is képviselünk. Sajnos az életben nem minden szép, de mi igyekszünk vidámságot, erőt és reményt adni. Azt szeretnénk megmutatni, hogy mindig érdemes tovább menni és mindent beleadni, ahogy mi is tesszük.
0: Ez a művészet és a zene ereje. Igen, ez az.
2: De erősnek lenni nem csak művészként lehet.
0: Igaz, de azért a színpadon művésznek kell lenni.
2: Persze, de az üzenet, amit átadok, mindig a közönséghez jut el.
0: Így van, a Mamma Maria és a Szereperke Ti Amo több generáció kedvenc dalává vált az elmúlt évtizedekben. Szerintetek mi a titk annak, hogy ezek a dalok ennyire népszerűek még ennyi év távlatából is?
1: Tényleg viccesen azt mondom, azért, mert mi énekeltük el őket.
2: Na, akár ez is lehet.
0: Fantasztikusak vagytok, egyrészt ezt tudtuk, de higgyétek el, ez nagyon így van.
2: Ráadásul nagyon szerények is.
1: Csak viccelünk.
0: Azért egy kis igazság, biztosan van benne.
1: Ezek pozitív dalok. Nem akarnak többnek látszani annál, amik. Egyszerűek, őszinték, és egyenesen az emberek szívéhez szólnak.
2: És vidámak.
0: Pontosan így van. A Sanremo-i fesztivál meghatározó szerepet játszott a mai pályafutásotokban. Mit jelentett akkor számotokra, és mit jelent ma visszatekintve azokra az időkre?
2: Mi tulajdonképpen Sanremóval születtünk meg.
1: Ott kaptuk meg az első igazán nagy sikerünket.
2: Igen, onnan indult minden. Ott kezdődött az első nagy sikerünk, és utána rengeteg szép dolog következett.
0: Valóban, ezt nem lehet elfelejteni. Pályafutásotok során számtalan emlékezetes és nagy koncertet adtatok. Van olyan fellépés, amelyet soha nem fogtok elfelejteni?
2: Nézd, számunkra minden koncert fontos. Nem szeretnénk egyiket sem a másik fölé helyezni. Nem mondhatjuk azt, hogy ez volt a legszebb, vagy az volt a legjobb. Mindegyik különleges emlék számunkra. Minden este új érzelmeket élünk át. Minden koncert ugyanolyan fontos, mert minden alkalommal ott van egy közönség, amelyik szeretettel vár bennünket. D'accordo.
0: Ez de gyönyörű gondolat. A Szereperke Ti Amo nem csak világsláger lett, hanem az AC Milan szurkolóinak egyik legismertebb dala. Gondoltátok volna valaha, hogy ez a dal egy második életet él át majd a futballstadionokban is?
1: Nem, erre tényleg nem számítottunk, szinte lehetetlen lett volna ezt előre elképzelni. Nagy meglepetés volt számunkra, ráadásul nagyon kellemes meglepetés. A Milán után aztán rengeteg más csapat szurkoló is átvették ezt a dalt. Mi pedig ennél nem is lehetnénk boldogabbak. Nagyon elégedettek vagyunk ezzel.
2: Valóban óriási öröm ez számunkra.
0: Így van. A legnagyobb sikerek sokszor váratlanul érkeznek. Az ember soha nem tudhatja előre, hogy milyen utat jár majd be a dal, de ez azért egy igazán csodálatos történet.
1: Pontosan. Amikor megírsz vagy elénekelsz egy dalt, fogalmad sincs, meddig jut el. Mindig meglepetés.
2: És a stadionokban nagyon jól működik. Ott mindig nagy a hangzavar, és amikor azt éneklik, hogy Szereperkét Jámó, talán azért, mert szeretlek, az a saját csapatuk iránti szeretetet is jelenti. Így a dalnak ott teljesen természetes értelme van. És amikor ezt éneklik, hogy volá, volá, repülj, repülj, akkor szinte a labda is velük repül.
0: Előfordult már, hogy láttátok, vagy hallottátok, amikor 70-80 ezer ember énekli egyszerre a Szereperkét Jámó című dalotokat, mondjuk a San Siroban, a Milán szurkolók? Mit éreztetek akkor?
1: Igen, ez valóban libabőrös élmény. Amikor azt látod vagy hallod, hogy 70-80 ezer ember egyszerre énekli a te dalodat, azt a dalt, amelyet te tettél ismerté, az egészen elképesztő érzés. Többnyire felvételeken vagy a televízióban láttuk ezeket a pillanatokat.
2: Igen, nagyon szép érzés.
0: Ma már gyakran látni a koncertjeiteken, hogy 3, esetleg 4 generáció együtt énekli a dalokat. Mit jelent számotokra ez művészként?
2: Ez számomra valami csodálatos. Azt jelenti, hogy ma már több generációt is összekötünk a zenénkkel. A koncertjeinken látjuk, hogy ott van az egész család, az édesapa, az édesanya, a nagyszülők, az unokák, mindenki együtt énekel és tapsol. Ennél szebb érzést el sem tudok képzelni. Azt jelenti, hogy az egész család ugyanazt a zenét szereti, ez csodálatos.
1: Ez egy egészen különleges közös élmény.
0: Ennyi fantasztikus év után maradt még olyan álmotok vagy célotok, amit szeretnétek megvalósítani?
1: Na Angela, de mit szeretnél még megvalósítani?
2: Én talán még egyszer szeretnék részt venni a Sanremo-i fesztiválon. Egy igazán szép Sanremo-t még nagyon szívesen megcsinálnék.
0: Milyen üzenetet szeretnétek küldeni a magyar rajongóknak, akik már alig várják az MVM domos fellépést?
1: A legfontosabb üzenetünk az, hogy nagyon szeretjük ezt a csodálatos várost. Ezért azt kívánjuk mindenkinek, hogy szeressük egymást, és mindig szeretettel haladjunk előre az életben.
2: És gyertek minél közelebb a színpadhoz, álljatok az első sorba, hogy jól láthassunk benneteket. Szeretnénk rátok mosolyogni, integetni, távolról puszit küldeni nektek.
0: És jön a bónusz kérdés, ami engem nagyon izgat most már tényleg sok éve. Vajon mi az, amitől a Sara Perché Ti Amo nem csak egy egyszerű dal lett, nem csak egy sláger, hanem igazi, hatalmas, mega világsláger?
2: Ez egy olyan kérdés, amit mi is gyakran felteszünk magunknak. Talán azért, mert minden nagyon egyszerű benne. A dal arról szól, hogy az életben sokszor nagy az űrzavar. De amikor azt mondjuk, talán azért, mert szeretlek, akkor ez egy olyan érzésről szól, amelyik lassan, fokozatosan egyre erősebb lesz. És ez az érzés minden emberhez eljut.
0: Tudjátok, mit gondolok? Teljesen egyetértek veled. Azt mondod, hogy ez egyszerűség a titka. Azt mondod, hogy nem szó szerint kell venni minden, hanem az egész dalt egyben kell érezni. Úgy érzem, ennek a dalnak önmagában is lelke van.
2: Igen, szerintem erőt ad az embereknek. És azt is üzeni, hogy mindig lehet magasabbra jutni. Ahogy a dalban is énekeljük, repülj, repülj. Mindig higgyetek a saját álmaitokban és önmagatokban. Ha hisztek bennük, egyre magasabbra juthattok.
0: Pontosan. Nagyon örülünk, hogy ismét vendégeink voltatok itt a budapesti Retro Rádióban. Nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm szépen mindent, amit kaphattunk tőletek. Nem kell sokat várnunk már a találkozásra sem, hiszen néhány hét múlva együtt lehetünk. Addig is kívánok nektek jó utat, vigyázzatok az egészségetekre, mert mi nagyon várunk, és sok sikert a munkátokhoz.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Amikor találkozunk, jól megöleljük egymást.
0: Szia Angela, szia Angelo, egy nagy puszi nektek innen Budapestről.

Önkor rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hát fantasztikus dolog, hogy azok az előadók, akiket a 80-as években nyitott és csillogó szemmel néztem a videoklipet a jugoszláv televízióban, mert nálunk még nem nagyon játszottak ilyet akkor, hogy a Mamma Maria előadója velem beszélget, hát tényleg nagyon-nagyon jól esik. Szeretném megköszönni Erox Martininek, hogy segített fordítani, ugye az volt a zenekar kérés, hogy olasz nyelven szeretnék ezt a beszélgetést. No, ezt is megoldottuk, de itt a Retrorádióban mennünk kell tovább. Megköszönjük minden külföldi és hazai sztárvendégnek, aki elfogadja a meghívást. Ugye Rick Astley is járt itt nálunk, a Duran Duran, és csak néhányat említsek, akik megszólaltak itt a sztársában. De most jön a műsor második fele. Egy olyan zenekart hoztam, akik nemrégiben újra egymásra találtak, és talán a korszak legismertebb és legsikeresebb formációja újra együtt, hogy kik ők, mindjárt ez is kiderül.

0: slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Most ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
1: Augusztus 19-én Zamárdiban a

0: Színpadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmics, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint jó magam. DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhesse a retro élményt augusztus 19-én, a Retro Stars napon, a Strandfesztivál nyitónapján.
2: Ez itt a legnagyobb buli, ez itt a...
3: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb felejthetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
2: Ez itt a szám, még ez itt a...
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. Műsorajánló.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
1: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
3: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Naponta 1000-nyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
9: Úgy is lett.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
11: Megújulhat itthon a kötött pályás közlekedés. Kiválasztották az év strandételét. Verőfényes napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat. Megújítanák a budapesti HÉV hálózatot. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása, új intercity és HÉV szerelvények beszerzése is. Sok dolguk akadt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segédkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. Az Országos Mentőszolgálat összesítése szerint egyebek mellett 141 hőgutával és hőkimerüléssel, 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Egy Fonyód Ligeti Bistró friss pisztráng konzervje lett az év strandétele. A versenyen a fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is figyelte, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a szervező balatoni kör elnöke.
6: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
11: A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál. A baleset a Ponton híd mellett történt. A jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba. Vezetője ki tudott úszni a partra. Felhőt alig láthatunk majd az égen, ragyoghat a nap. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek, egy-egy zápor, zivatar sem teljesen kizárt. Délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, 32-38 fokra készülhetnek.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Elérkezett a délután, kívánok minden Retrórádió hallgatónak nagyon kellemes rádióhallgatást. Remélem önöknek is zene füleiknek, amiket mi játszunk itt. Mi nagyon szeretjük őket, és szerintem a retro, ahogy Tibi bácsi szoktam mondani.

a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Eljutottunk sok felé a nagy fesztiválok közül is, ugye ott voltunk az EFOTON, ott voltunk a Deja Vu-n, ott voltunk a Vízene Virágon, ott voltunk az I Love 2000-en, csak hogy néhányat említsek a 10.000 pluszos fesztiválok közül, a nézőszám jelenti a 10.000-et, és most készülünk nagyon a Neotonnal, ez is nagyon izgalmas lesz, és természetesen még van plázsunk is hátra, és amiket már a Retrorádió hallgatói jól ismernek, ezek a városnapok, a falunapok, ezek a nyári fesztiválok, és mindannyiszor számomra legalábbis a legnagyobb dolog, hogy találkozhatunk, és újra együtt lehetünk, de ha elmondom például, hogy Balassagyarmaton délután 4 órakor mekkora buli kerekedett, vagy Monori erdőn, nagyon szeretem azt a helyet, vagy Hegyeshalmon, tényleg az ország minden szegletébe eljutunk, és hallgatóinkkal nagyon-nagyon jó mindig találkozni. Mi viszont megyünk tovább, hiszen jön az Emergency House itt a Retrorádióban.

0: Korát Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Borzasztó nagy megtiszteltetés, hogy itt a Sztársában azokat a zenekarokat fogadhatom, akik valamilyen módon megjelennek, és újra hatalmas sikereket élnek át. Itt jelentette be a Hungária nálunk, hogy össze fog állni, és tucatnyi más zenekar közölte itt velünk, hogy ez megtörténik velük. Hát ugyanaz a zenekar, aki most velem szemben ül, már összeállt, de egy ilyen nagy lélegzetű rádióriportot most adnak először. Szeretettel köszöntöm az Emergency House teljes csapatát. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Mindegyik kölyükkel van valamiféle kapcsolat, viszony ugye nem teljesen szakadtunk el egymástól. Záherről hallottam kevesebbet az elmúlt időben, a többiekkel azért összetalálkoztunk itt-ott-amott. Norbival a legtöbbet, hiszen ugye Zoltán Erikánál táncol a mai napig. Az egész csapatot ugye eredetileg az a, hogy mondjam, menedzsment iroda gründolta össze, aztán az élet másképp döntött sok mindenben. Első kérdésem, maradsz-e Erikánál? Szerintem sok rajongó feltette ezt a kérdést.
4: Ez egy érdekes kérdés egyébként, illetve már most a hétköznapokban is megjelenik ez a fajta kettőség, hiszen az Erikával most nyáron van 35 éve, hogy megismerkedtünk, és elkezdtünk
0: hát együtt dolgozni.
4: Hát igen, azért 35 év az nem kevés. Most
0: egyik már... ötökön se látszik ezt az
4: Köszönjük szépen.
1: Ó, de kedves.
4: Az a durva, ha úgy fogalmazom, hogy mindkettőnk életében nagyobb szakasz az, amit együtt töltött, mint amit egymás nélkül, azért az úgy elég kemény. Úgyhogy Erikával a kapcsolat megmaradt. Az Emergency fellépések, hogyha vannak, természetesen ott vagyok az Emergency csapattal. Hogyha pedig úgy alakul a dolog, hogy szabad vagyok, akkor Erika műsoraiban örömmel részt veszek továbbra.
0: Pont aznap, amikor bemutatkoztatok az iLove 2000-en, nekünk azon is voltam, de voltam utána Erikával egy közös fellépésen, és akkor a kislánya táncolt a te helyeden.
4: A család.
0: A család, így van.
4: Úgyhogy azt gondolom, hogy az Erikával való kapcsolat azért, na, szóval annyi mindent megéltünk már együtt, tehát hogy ez már olyan, ez valóban már nagyon régóta családi érzés inkább, mint munkakapcsolat. Nagyon rég volt az, amikor mi munkakapcsolatban voltunk.
0: Meg szerintem az jó dolog, hogy ez ilyen békével megy, mert ez azért nyilván egy választási helyzet, tehát akár mondhatta volna Erika azt is, hogy döntsél, hogy akkor Emergency
4: House. Jó, biztos nehéz volt neki, biztos.
0: Ezt elfogadom. Persze. De az a lényeg, hogy itt vagy, Emergency House él, megy.
4: Örömmel vagyok itt, igen, hogyne, persze.
0: Az alakulásról egy mondatot mondjál nekem, légy szíves, melyik évre tehető, amikor megalakult az Emergency?
4: Igazából kettő évszámot tudok ehhez csatolni. Az első, az a 1991-es évszám, akkor kerültünk mi igazából a tánciskolában, Erika tánciskolában, akkor kerültünk össze, mint táncosok. És nekünk ez volt talán az egyik szerencsénk az Emergency karrier idejében, hogy nem egy összeválogatott csapat voltunk, hanem nekünk volt egy közös táncos múltunk. Ismertük már egymást, mert az életünk is már elkezdett egy kicsit összekötődni, mint táncos, tánccsapat vagy tánckar. És a másik évszám pedig az 1995, amikor először kaptunk a kezünkbe mikrofont, és akkor így elindult egy ilyen kis, eleinte még csak inkább szövegekkel tűzdelt zenés-táncos produkció, és utána, ahogy haladtunk, egyre több ének, egyre több dallam, egyre több sláger.
0: Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Folytatódik a beszélgetés, vendégünk az Emergency House, és kezembe vettem a papíromat, mert azt tudtam, hogy témea, de hogy alszászi témának hívják MC Duckit, ezt nem tudtam.
1: Nice to meet you.
0: Pedig minket sok éves, de egy hosszú munkakapcsolat kötött össze, mert hogy?
1: Hello még egyszer, volt olyan szerencsém sok-sok évvel ezelőtt Attilától tanulni, mint ennek a műsornak a szerkesztője, vagy nem is tudom, asszisztense, és igazából én fogadtam a vendégeket, szerkesztettem a műsort, és nagyon-nagyon sok órát töltöttünk együtt, és ugye mikor most is találkoztunk, én mindig megjegyzem, hogy rengeteget tanultam, mert utána úgymond volt még egy kisebb rádiós pályafutásom, és nagyon-nagyon jól
0: az is nagyon hallgatott volt, tegyük hozzá.
1: Az volt a leghallgatottabb online rádió, és azon belül is a leghallgatottabb kívánságműsor az enyém volt. Nagyon büszke vagyok rá, de arra is, hogy anno együtt dolgozhattunk.
0: Köszönöm, és most visszamegyünk még annóbra, hiszen a mi ismerettségünk az Emergency House megalakulásától számítható. Akkor, amiről a Hörbi beszélt az első 91-es dátumról, kislányként milyen érzésekkel, milyen vágyakkal mentél a tánciskolába?
1: Fúha! Kérlek szépen, én akkor egy úgymond sportkarrier után voltam, és választási...
0: Melyik a sporták?
1: Úszás. Uh-huh. És sajnos probléma volt a fülemmel, és ezért nem folytathattam azt a fajta sportot, és ezért választás elé kerültem. Mindig nagyon sportos voltam, mozgékony voltam, jazzbalett volt egy kicsi akkor már a hátam mögött, és breaktáncos voltam a Vörösmarty téren.
0: Nagyon helyes.
1: és akkor egyszer így hazamentem egy ilyen...
0: Hány éves vagy? Már tudod, nem érik
1: egy ilyen lány? Én 51-et töltöttem most.
0: 51 vagy?
1: Nemrég.
0: Ja. Hát sokkal kevesebbnek látszol.
1: Fordíts meg 15, jó?
0: De most azért kérdeztem, mert én tisztán emlékszem arra, én akkor Debrecenben éltem, és jöttünk fel nézni a budapesti brékeseket, nézni, hogy milyen ruhákat viselnek, hogy forognak a fejükön, hogy oldják meg. Ugye el sem tudom képzelni, hogy betonon ez hogy lehet megoldani.
1: Figyelj, engem mindig csak így elrepítettek ilyen szaltókba, meg ilyenekbe, és én voltam a legkisebb, és odaadták a kalapot, hogy menjek körbe, mert akkor nyílt ugye ott a nem akarom kimondani, az első finom hamburgerező gyors étterem, hogy abból vettük a sült krumplit, meg a sajtburgert.
0: Bizony, és hogy ez egy nagyon komoly kulturális központja volt akkor azért. Robert is ott fényeskedett.
1: Nagyon-nagyon sok arccal ott Robi ismerkedtünk meg, így van. Csak ugye, ahogy jöttek az évek, nem beszéltünk erről, hanem eltelt jó pár év, együtt dolgoztunk már a szakmába, és akkor derültek ki ezek, hogy nem te tanítottál engem mondjuk hátraszaltózni, szóval vannak ilyen ismerettségek is, igen.
0: Milyen
1: de azért 91-92 az. Azért az nem ma volt, mert igen.
0: Hát folytassuk innen a beszélgetést, megyünk tovább. A hölgyek gyönyörűek a csapatban, a fiúk se csúnyák, de azért a hölgyek gyönyörűek. Jövünk mindjárt vissza. Ha itt bármiféle csipkelődést tetszik látni, hallani, ez a szeretet hangján szól. Nagyon-nagyon régi az ismerettség, és egy nagyon nagy sikerű zenekarról van szó. Én láttam az I Love 2000-en a fellépésüket. Hát én azt gondolom, hogy jó néhány igen nagy nevű külföldi előadót is fogadtatásban, sikoltozásban maguk mögé utasítottak. Tartsanak velünk, az Emergency House a vendégem. Rögtön visszatérünk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Udvarev Krisztina következik sorban. Jukri. És hát a harmadik tag, akivel most itt beszélgetünk a rádióban, és még mindig ott vagyunk az induláskor. Mennyire volt alapvető kötelesség, vagy hogy is mondjam, elvárás, hogy profi táncosnak kell lenni ahhoz, hogy a zenekarba kerüljön valaki, vagy mi alapján történt a kiválasztás, így a négyetek kiválasztása?
1: Nekem is volt egy elő életem. Én nagyon sokáig klasszikus balettoztam.
0: Csak arról beszélj, amit szabad.
1: Igen. Igen. Klasszikus balettoztam, és 16 év után úgy gondoltam, hogy stílusváltást kell valahogy eszközölnöm, mert nagyon szép a klasszikus balett, de mégis valahogy nem értem el azt a szintet, amit én úgy akartam volna a táncon belül. Nagyon rögnek a többiek. És akkor kerültem a Zoltán Erika tánciskolában. És
0: mivel helyileg a melyikben, mert ugye elég sok volt abból.
1: Akkor az Aranyás utcában voltunk.
0: Arany 10.
1: Arany 10, yes. Így van.
0: Legendás helyszín.
1: Így igen. Van, elég sok táncos igen. És koreográfus és mester emberek tanítottak ott abban az iskolában. És én akkor oda betoppantam, az volt, azt hiszem 16 éves lehettem. És onnantól kezdve, mivel át kellett állni egy teljesen más stílusra, a klasszikus balettól a hip hopra átállni, hát az nem volt éppen egyszerű történet. Nekem egy éven bekerült, mi vértizzadva, mire átállt az agyam és a testem is arra, hogy most valahogy táncolnom kell. És akkor utána a Kacsában együtt, meg még két lány volt Erika mögött háttértáncos, akkor kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy ketten a Kacsával csatlakozzunk ehhez a tánc csapathoz. És akkor már a Zaher, a Hörbi, volt még egy-két táncos fiú, akikkel megalakult gyakorlatilag a 8 tagú háttértánc kar.
0: Uh-huh. Volt más tag valahol a rendszerben? Tehát
2: soha.
0: Mindig így volt?
2: Nem, igen, soha.
1: Mindig.
2: Mikor a Záher
0: Záher és boldog.
2: Mikor a Záher úgy volt kicsekkolt, akkor sem gondolkodtunk azon, hogy bárki a helyére, vagy újra négyen legyünk. Nem volt ilyen.
0: Uh-huh. Hát én azt gondolom, hogy ezek a sikerek és a sikerszámok, Dübörög a ház, Csúcs ez a parti, Ez legalább szex, Rólunk szól, csak hogy a legismertebbeket említsem, mai napig minden buli állandó és kötelező kelléke, és én azt hiszem, hogy egy maradandó nyomot hagytatok a világban. Előkerült-e korábban, hogy összeálljon a csapat, mert talán ti vártatok a legtovább, mert volt, aki már 15 éve összeállt, úgyhogy a 90-es években volt sikeres, ugye a 2000-es évek elején és a 90-es évek végén volt ez a nagy Erika őrület, ahol mindenhol tánciskola volt, és tényleg ez egy nagy közösség volt akkor, hogy miért vártatok ilyen sokáig? Húha! Mindenki összenéz.
3: Igen. Egyébként szerintem annyira sokat nem vártunk, csak most jött össze, most jött el az eredménye, most álltak úgy a csillagok. Mert egyébként Jukri, Daki és jó magam már többször külön-külön megfordult a fejünkbe, és bedobtuk esetleg akár csak egy közös páros beszélgetésnél, akár egy ilyen nagyobb közös kommunikációban, hogy mit szólnánk hozzá. Csak valahogy mindig elkerültük egymást. Tehát nem egyszerre gondoltunk ugyanerre. Én még azt hiszem, akkor volt nekem például az ötlet, Jukri veled beszéltük, hogy amikor 25 éves évforduló lett volna, hogy olyan jó hangzik, hogy akkor 25 év után újból. Dakinál többször előjött, hogy...
2: Fú, én mennyit telefonáltam ezzel. Gyerekek, meg beszéltem komolyan. És nagyon szívügyemként tekintettem. Bocsánat, hogy közbeszóltam. Bármikor én kaptam egy fellépést, nekem mindig az volt az első, hogy én felkerestem őket telefonon, hogy esetleg. Aztán elején mindig visszautasítást kaptam, amivel nem is volt baj, mert köztünk ez nem okozott.
0: Kivel volt a legnehezebb?
2: Hörbi.
0: De
2: nem azért, mert hogy... Nem, hanem a... Szóval, hogy mondjam, én egy kicsit lazábban vettem ezt az összeállást, és ő ébresztett arra rá, hogy Kacsúsz, ha ezt csináljuk, akkor csináljuk úgy, ahogy most látszott ez az Állap 2000-en. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy hallgattam a többiekre.
0: Vagy a tegnapi DJ Otin.
2: Igen, na hát arról még meg se tudok szólalni, olyan volt, szóval ennyi.
0: Döbbenetesek
2: igen,
0: vagytok.
2: Igen, életem színpada és életünk közönsége.
0: Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, nem sokára folytatjuk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Higgyék el, drága hallgatóink, hogy pont úgy érzem magam, mint a 30 éve a Juventus Rádióban állnék egy mikrofon mögött, és az Emergency House lenne a vendégem. Pont ugyanúgy rosszalkodnak, ugyanúgy nevetgélnek, ugyanúgy félreérthető mondatokat mondanak egymásnak és a hallgatóknak. Szóval pontosan ugyanaz a hangulat és kedv, amit annak idején megszoktuk és megszoktunk és megszerettük. Záhert mindig ugrattam annak idején, hogy Záher is boldog. Hát boldog, ugye ez egy dalszövegben van ugyanis. Most boldog vagy.
1: Igen, nagyon.
0: Mit jelent neked ez a formáció? Bár neked is van rendes neved, azt is megosztjuk az emberekkel.
1: Záhír.
0: Záhír.
1: Shermat.
0: Záhír Shermat a vendégem. Igen. Itt a Retrorádióban.
1: Igen.
0: Hogy érzed magad most itt ebben a csapattal?
1: Az igazság, megmondom őszintén, én nem gondoltam, hogy visszatérünk. Főleg én, mert én vagyok az idősebb nálunk. Ugye? Kacsa, 100 mennyit
2: papo
1: mondtad?
2: Összesen 206 évesek vagyunk.
1: Köszönöm. És nem is fordult a fejembe. Azóta én meg utaztam, visszamentem az országomba.
0: Melyik az országot?
1: Algéria. Uh-huh. És akkor ott voltam 7 évig. Talán már nem bírtam ott élni, mert valahogy itt...
0: Nehogy azt mondta, hogy meleg volt.
1: Nem zavar a meleg, hanem a mentalitás, nekem így nőttem fel. Uh-huh. És már hiányzott nekem nagyon Magyarország.
0: Te itt nőttél fel Magyarországon?
1: Tessék?
0: Itt nőttél fel Magyarországon?
1: Hát valahol ide jöttem, amikor 18 évesen voltam. Uh-huh. És jöttem Debrecenbe pont.
0: Nagyon
1: ott éltem egy évig. Na mindegy, a lényeg, hogy persze hiányozták nagyon, nagyon sokszor, de néha évente egyszer, hello Záhér, hello Katya, hello Kriszti.
0: Telefonon vagy e-mailben, vagy
1: csak
0: Facebookon.
1: Igen, vagy születésnap. És akkor Kriszti volt, hogy küldte az üzenet a születésnapjára. Mit szóltok, hogy az ő ajándéka lenne, hogy négyen leszünk, fellépjük legalább buli, csak bulira. Hú, mondtam, na, persze. Mondtam neki, azt írtam neki, nincs az a pénz, aki megállít. Persze, hogy négyen. És akkor megbeszéltünk este, és mondták, milyen nem térünk vissza. Hát mondtam, tőlem mehet a dolog.
2: És én le is adtam az összes dátumot.
0: Na, tehát a Kacsa úgy látom, kicsit előrébb járt itt a történet, mint a többiek. De aztán...
2: Én nagyon akartam, de tényleg... Nagyon-nagyon. Kicsit
0: már...
2: erőszakos voltam már.
0: Úgy látom, hogy minden a helyén, sőt, hatalmas sikerek. Mondhatom, hogy ti jó kezdetek ilyen több tízezes tömegek előtt játszani folyamatosan. Ez azért egy remek visszatérés. Tartsanak velünk, ez a Retrorádió. Benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Az Emergency House a vendégem itt a Retro Rádióban. Óriási sikere, de tényleg higgyék el, hallgatóink, megőrültek az emberek a tegnapi bulin is, és megőrültek az I Love 2000-en is, és beszélgettem a menedzserükkel, Nagy Csabival. Nagyon szép fellépési felkérések vannak már a naptárban a jövő tekintetében is. Itt vagytok együtt, azt látom, hogy a kémiával semmi baj, tehát ez teljesen lejött szerintem a hallgatóknak is. Mindenki nevet, mosolyog, együtt vagytok, szeretitek egymást. Szerintem ez alaprész. A másik, hogy az a korszak, amit ti megéltetek, az aktív időszak, az egy nagyon szép korszaka volt a magyar popzenének, a magyar ennek a dance világnak, mert tényleg minden utcasarkon volt egy klub, minden településen egy átlagos faluban 2-3 olyan helyszín, ahol fel lehetett lépni, és ehhez hozzájöttek a nagyvárosi diszkók, ehhez hozzájöttek az óriási csarnokok, sokkal, de én azt mondom, hogy legalább a 3-4-szerese volt akkor a mobilitás a partizó közönségnek. Ugye beszéltünk a Budapest parádéról, ahol sok százezer ember bulizott együtt. Tényleg nagyon szép korszak volt, aki szerette ezt a világot természetesen, és hát most azt gondolom, hogy ez a 10 vagy 70 vagy bárhány ezer ember, bármelyik napot mondhatnám az elmúlt pár hónapotokból, ők mind azt keresik, ami volt akkor nekik. Nektek mit jelentett? Rövid választ kérek mindenkitől. Mit jelentett nektek az Emergency House csúcskorszaka? Mi az, amit ott hagytatok az elmúlt évtizedekben? Kezdjük akkor Kacsával.
1: Puha. Azt kell, hogy mondjam, hogy én egy, szerintem egy picit speciálisabb helyzetben vagyok ezzel kapcsolatban, mert sem az Emergency csúcsidőszaka alatt, sem utána nem távolodtam el, úgymond a dakiságtól. Tehát én mindig kerestem a lehetőségeket, mindig kerestem akár a tévéműsorokat, hál' Istennek engem is nagyon sokszor megtaláltak és megkerestek. Hiába külföldön éltem, igazából olyan, mint a fel se tűnt volna senkinek, mert mindig valahol előkerültem. Előtte Svájcba 2 évig, 11 évig Angliában, vagy Cipruson, úgyhogy ez egy történelmi pillanat, hogy mégyen itt ülünk.
0: Ez egy international csapat.
1: Az. Úgyhogy én mindig próbáltam ezt az önazonosságot vinni, és ezért nem tudom meghatározni azt, hogy milyen, mikor nagyon privátba megy el az ember, de szerintem inkább Jukri, tehát legfőképp az Áer, aki ilyen nagyon-nagyon privát életbe visszahúzódott, igen.
2: Jukri, neked? Most rájöttem, hogy a migráns vagy, mint én?
0: Lehet, hogy már összehozzá vált itt közben. Jukri, te mit hagytál ott?
3: Nekem érdekesen alakult az életem, mert amikor mi szétváltunk, ugye pont emiatt, hogy azért zártak be a klubok abban az időben, 2000-es éveknél nem volt már annyi diszkó, és nagyon sok emberhez így jutottunk el, hogy ez, amit mi most itt is a stúdióban hallani, hogy mi annyira jól éreztük magunkat, és annyira szerettük egymást, és annyira szerettük, amit csináltunk, hogy nem is tűnt föl, hogy mi gyakorlatilag sztárok vagyunk. Tehát a színpadon nem azt éreztettük, és nem is azt éreztük, hogy mi nem tudom, kik vagyunk, és, hanem szerettük csinálni, mit csinálunk. És most, ha föl kell állni, most is egy picit ráz a hideg, mert ha fölállunk most a színpadra, ugyanazt érzem, csak eltelt 30 év.
0: Jó, mondjuk ilyen tömegek előtt játszani, ezt meg is értem. Egyébként hadd mondjam el, hogy nagyon rövid idő alatt 10 000-es nagyságrendet ért el a Facebook követő oldala a csapatnak, tehát döbbenetes szám egy pillanat alatt, tehát tényleg másfél hónap alatt, tehát nagyon rövid idő alatt, és hát láttam, hogy nagy az érdeklődés, nagy a mozgás, nagyon szeretnek benneteket, nagyon várnak. Hát ide a rádióba is beesik a kérdés, hogy mikor látható, hol lesznek. Úgyhogy higgyék el, lesznek, ott vannak mindenhol. Záher mosolyog, úgyhogy tényleg boldog most már.
2: Igen, nem veszünk el tőle. Pont ezt akartam mondani, ami nekem nagyon fontos számomra, hogy ahogy mondta Jukri, hogy itt nem sztárságról van szó, mert szintén mindenkinek más élete van, más munkánk van. Ez valahogy nekünk egy fiatalabban érzünk magunkat, és annyi tömeg, hogy annyi energia, tényleg ilyen szeretet, jól esik, és tényleg boldog vagyunk. Minden
1: mondtam én. A mi generációnk az annyira kedves, és annyira közlékeny, igen, és nagyon érdekes, hogy nem telefonnal áll a közönség, hanem velünk együtt énekel, dalol, sírtak. Nem írtam komperálni, mert az első 3 sorban könnyeztek az emberek, és ez engem olyan szinten meghatott, hogy belém ragadt konkrétan minden szó. Nagyon elképesztő, szóval ezt azért ennyi színpadi rutin, és ennyi év után is fel kell ám dolgozni, ezt a fajta energiát, ami így most áramlik felénk.
0: Norbival kezdtük ezt a beszélgetést, ugye itt Erikáékkal és Norbival, most vele is szeretném befejezni. Ugye ez nem jelenti az semmi, akármerre halad, de ez a szekér, hogy Erikát elhagyott.
4: Soha nincs semmi, biztosan, és soha nem lehet semmit kizárni, de alapvetőleg azért az összenőtt életünk nehezen elképzelhető egymás nélkül. Tehát, hogy ez, bár nem erre szokták használni, de a család az család. Tehát
0: én
4: azért ez így
0: meg
4: van.
0: Meg én látlak benneteket sokat.
4: És az Emergency-t is úgy gondoltuk, és úgy érezzük most is, hogy addig csináljuk, amíg jól esik. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy ú, akkor most álljunk össze, és akkor amíg a járókeret el nem választ. Tehát,
1: éhezők viadalat, tudod?
4: Hogy azért nem erről szól a dolog. Úgyhogy ahogyan jön, ahogyan jól érezzük magunkat, és amit jónak látunk, utat, azt járjuk tovább.
0: Úgy terveztem, hogy ez lesz utolsó megszólás, de Záher felemelte a jobb kezét, mert még valamit szeretne mondani.
2: Igen.
0: És én nem veszem el tőle a szót.
2: Köszönöm. Én azt szeretnék mondani, szerintem minden ilyen úgy is gondolunk. Az Erika Szirobidi, ezt nekünk, hogy mondom én, a Robidi a mesterünk volt. Erika Szi is a mesterünk volt. Sokat tanított minket, mutatott minket, ahogy a színpad, minden. Szóval nagyon hálásak vagyunk neki.
1: Hát nem felejtjük el a mérföldkövénket.
2: Is, mert sok mindent mutatott nekünk, mi az a show business. És szerintem abban az időben én úgy kerültem, mint tévében láttam.
0: Nagyon jó helyen voltatok ott. Tehát igen, az egy igen. Nagyon jól működő.
2: És a legjobb, egyik a legjobb volt.
0: Üzletileg is, emberi kapcsolatokban igen, is, hálózatban
2: igen,
0: is,
2: igen,
0: múltban is, Amerikának akkor már egy nagyon, nagyon termékeny és sikeres igen, múltja volt, ugye, mert a 80-as években igen, lett már sztár, igen, és mai napig is az ő dalai, bárhol egy ilyen retro partiban bajban vagyunk, egy szerelemre születtem, az biztos,
1: megmenti?
0: Biztos, hogy
2: igen,
0: igen.
2: Bizony, ezt szerettem volna mondani, és megköszönöm nekik.
0: Drágáim, legyen csúcs ez a parti, legyen legalább szex, szóljon rólatok a jövő, és dübörögjön a ház. Köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Mi is köszönjük, nyakizér a
2: halidét.
0: Hát azt ki is hagytam.
1: Ugyan már, itt vagyok.
0: Elszégyeltem magam. Mint régen, segítség azonnal. Köszönöm, hogy eljöttetek, sziasztok.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.

0: Egy nagyon jó hangulatú csapat itt a Retro Rádió stúdiójában, ők voltak az Emergency House. A jó volt visszaemlékezni a 90-es évek nagy történeteire, 90-es évek előadóira és előadásaira, és ebben remek partner volt az Emergency House. Kívánunk nekik még egyszer nagyon-nagyon sok sikert. A jövőben szerintem sokaknak rengeteg örömet fog okozni, hogy újra meghallgathatják azokat a nótákat, amelyekre annak idején nagyokat táncoltak. Itt a Retro Rádióban pedig folyamatosan tájékoztatjuk önököt mindenről, ami történik akár az utakon, akár pedig az ország bár mely szegletében. Köszönjük mindenkinek, aki valamiképpen ebben a közös munkában, akcióban, a szabad így mondanom részt vett, egy picit odafigyeltünk az energiafogyasztásunkra, és egyébként itt mindenki nagyon okos energiaügyekben is, de hadd mondjam el, hogyha ennek semmi más jelentősége nincs, csak az, hogy láttuk egymást összefogni, láttuk valamiért magyar embereket pártállástól függetlenül tenni. Én azt hiszem, hogy ezért már önmagában is mosoly és jó érzés kell, hogy jöjjön mindenkihez. Remélem sokat találkozunk az ország legnagyobb színpadain önökkel is, és a fellépőkkel is, konkrétan az Emergency House-szal.
1: Műsorajánló.
2: Vannak slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Most ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
1: Augusztus 19-én

0: színpadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmix, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint Jómagam. DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhet.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb felejthetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
8: Vendégek lettek rosszul egy gyógyfürdőben. 160. születésnapját ünnepli a fővárosi állatkert. Szikrázó napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. A rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a szokottnál lényegesen gyorsabban kell dolgozniuk a gazdáknak. Tájékoztatta rádiónkat Fritmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
9: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyelés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
8: Vegyszerek miatt került kórházba az Igali gyógyfürdő több vendége. Tegnap délután rosszul létre panaszkodtak strandolók az élményfürdőben. A területet ezért kiürítették, a tűzoltók pedig átvizsgálták. Kiderült, hogy egy technikai probléma miatt az egyik medencébe nagy mennyiségű klór került. A mentők 14 embert vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket megfigyelésre kórházba vittek. A vizet azóta megtisztították, de az érintett medence valószínűleg holnapig zárva lesz. 160 éves lett a fővárosi állat- és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. A fővárosi állat- és növénykertet évente több mint 1 millióan látogatják meg. Az intézmény egyébként hétvégén különleges programokkal ünnepli születésnapját. Súlyos helikopter baleset történt Rio de Janeiroban egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, 3 kolumbiai turista meghalt. A roncs az erdőség közepén égett ki. Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes vasárnapot minden főzőtársamnak, minden utonlévőnek és mindenkinek, aki hallgatja a Retorádiót határon innen és túl, online vagy éppen a hagyományos FM frekvenciáinkon. Köszönöm, hogy velem tartanak. Folytatódik a műsor. Jön a

Sok minden történt, és jön néhány aktualitás a közeli vagy a távolabbi múltból. Egy nagyon szomorú emlék, 1945-ben, augusztus 6-án csütörtökön, tehát ezen a héten csütörtökön volt az évfordulója, dobták le az atombombát Hiroshimára. Ez volt az első harcban alkalmazott atomfegyver. 1,2 kilométeres körzetben mindent és mindenkit elpusztított. Nagyon sokan nem ott abban a pillanatban, hanem a sugárzás következtében vesztették életüket. Sugárbetegség fogalmát addig nem nagyon ismertük, nem nagyon ismerték, bár létezett maga a tudomány és a kutatás, de itt sajnos életben is megtapasztalhattuk, hogy ez mit jelent. 1790-ben, augusztus 7-én, tehát ezen a pénteken született Kölcsey Ferenc, a himnusz költője, 1823-ban írta Szatmárcsekén ezt a csodálatos művet, amit minden sikerünknél, győzelmünkkor eléneklünk. Augusztus 9-én vasárnap van, azaz ma, az állatkertek napja, ezért aki tudja és teheti, az állatokra gondoljon szeretettel, és mérlegelje magában azt a helyzetet, amit itt egyébként már többször ebben a műsorban is elmondtak, hogy az állatkert ma már egészen másképp néz ki, ma már, ha szabad egy ilyen furcsát mondanom, hogy humánusan bánnak az állatokkal, de inkább úgy mondom, hogy figyelmesen és finoman, és már sokkal nagyobb terük van, sokkal nagyobb az életterük, és nagyon sok állat már egyszerűen képtelen is lenne a vadonban élni azok közül, akik akár itt születtek az állatkertekben, vagy pedig később, de fiatalon kerültek a rácsok mögé. Itt a Retrorádióban viszont menjen is folytatódjék a műsor. Egy legendás zongorista, billentyűs, Rakoncai Imre érkezik. Mindjárt folytatjuk.

0: A Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Vendégem Rakoncai Imre, zenész, zeneszerző, szövegíró, hajdani labdarúgó, sőt, még pingpongozott és teniszezett is fiatalon, de 1981-ben elköteleződött a futball mellett, aztán sok minden történt veled, de végül a zenénél kötött ki. Szevasz, Imikém, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Szia, Attila, köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat. Ez mindig az, nem pingpongoztam sosem.
0: Ide van írva az internetre, de komoly információ.
1: Az
0: és a tenisz se volt?
1: De az a foci után már a tenisz, látta.
0: És korábban nem volt a tenisz?
1: Korábban, hát így a foci mellett, de hobbiszerűen aztán már ugye a tenisz, láptenisz, az folyamatosan, és egyébként most az elmúlt egy-másfél éve beleálltam nagyon a padelba, meg is lett az eredménye, most jelen pillanatban fél lábon sántikálok.
0: Olyannyira fél lábon sántikál, hogy nem tudott leülni a magasan kialakított székünkre. Nagyon röviden, mert nem akarok bulvár műsor csinálni a te egészségedből. Mi a kilátás?
1: Hát állítólag a csípőmből fakad egy becsípődés, vagy valami ilyesmi, és egy ilyen idegi fájdalom van a combomban, ami miatt nem tudok ülni, helyenként állni még tudok, de ülni, felállni.
0: Egy zongoristánál ez nem a frankon most, de el lehetett viccelni, de...
1: Hát figyelj, most elmondok egy olyan esetet, hogy valamelyik nap két fellépésem volt, és az

0: egyikből rohantunk a másikba, és végeztem, és ki akartam szállni gyorsan a zongorom, és nem tudtam fölállni a székből. A közönség azt hitte, hogy még akarok egy dalt játszani, elkezdtek visszázni, mondom, nem, csak mondom, nem tudok fölállni, és ijedtünk. De aztán kellett még egy dalt játszani, aztán valahogy kiszenvedtem magam a zongoraszék mögül.
1: Hát én még egy jobbulást kívánok. Köszönöm neked, szépen. Remélem, hogy meg fogod találni az okot, mert itt én egy hosszabb beszélgetésem vagyok túl Imrével az egészséget illetően, úgyhogy még nincs diagnózis. Köszönöm, hogy imi itt vagy, hamarosan folytatjuk, mert egy új dallal is jelentkezett, járja az országot, és hát sajnos most sportról kevesebbet fogunk beszélgetni, pedig nagyon jókat tudtunk annak idején fociról is, teniszről is, de most nem ez lesz a téma, tartsanak velem, mindjárt visszatérünk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Rakonca Imre a vendégem, és én azt gondolom, hogy a műfaj, amit ő képvisel, az egy picit el is kanyarodott attól, amely műfaj eredetileg volt ez. Ugye volt ez a bizonyos bárzongorista műfaj, vagy van. Gabi bácsi például, aki szintén volt vendégem egy pár hónappal ezelőtt, Füzi Gábor, Füzi Gabi bácsi, ő képvisel valamit. Tehát ül egy zongoránál és játszik sanzonokat. De Imre egy kicsit más csinál, kicsit másképp áll hozzá, talán a repertoárja is más, frissebb, sokkal több a popzene benne, mint a Gabi bácsiéba. Te hova teszed magad ezen a zongorista énekes palettán? Már azért nagyon sokan vagytok.
1: Igen, hát alapvetően egyébként ezt a műfajt úgy hívják, hogy vendéglátózás, és most nem az éttermi vendéglátózásra gondolok, hanem vagy felszolgálás, vagy nem is tudom, hanem ebben a műfajban is van egy ilyen kifejezés, hogy vendéglátós zenész, amikor a zenéddel látod vendégül a közönséget, valószínűleg nem fakadhat ez a dolog. És
0: hát meg a kaja mellé ment ez régen, tehát vagy akár, a pia mellé, igen, attól függ, hogy milyen volt a bár.
1: Vagy az étterem.
0: Az étterem, igen.
1: Igen. Aztán erről már sokszor beszéltem, hogy én sem gondoltam volna, hogy ez a műfaj megél nagyobb számú közönség előtt, mert azt gondoltam, hogy ez egy ilyen 50-60 fős kis bárban működik ez a dolog, vagy
0: és
1: egy kis étteremben. Így kezdtem én is, és aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy egyre nagyobb helyekre hívnak játszani, ahova egyébként nem is akartam elmenni, mert mondtam, hogy ez nem az a műfaj. Aztán kiderült, hogy működik a műfaj. Egy picit olyan átalakítással, hogy már mondjuk egy fesztiválon például, ha játszik, mert hogy odáig fajult a dolog, hogy fesztiválon több ezer ember előtt is szoktam játszani, de már ez nem az, amikor oda jönnek és följönnek a színpadra, és mondjuk dalt kérnek, mondjuk mint egy bárban, hanem van egy saját elképzelt repertoárod, és azt játszod. És igen, a repertoár is... Én figyelek arra, hogy azért folyamatosan frissüljön, tehát mondjuk már szokták mondani, hogy már tudjuk, hogy melyik dal után melyik következik, persze, hogyha meg nem azt játszom, mert ő már énekelni, akkor meg az a baj, hogy miért nem az következik, de ettől függetlenül, ha mondjuk megnézem, hogy 5 évvel ezelőtt mi volt a repertoár, az mondjuk nem tudom, ilyen 60%-ban egyezik meg körülbelül az 5 év, de mondjuk a 10 évvel ezelőtt az ilyen 30%, 20-30%-ban egyezik meg. Jönnek újabb dalok is, én szeretek a friss dalokból is játszani, az új slágerekből, napjaink slágereiből, vannak a 90-es évek slágerei, tehát hiába 100 zongora, ettől függetlenül én nem csak ezeket a régi, úgymond ilyen örökzöld dalokat játszom.
0: Játszotok-e, vagy játszol-e airport, vagy VIP dalokat?
1: VIP-t, igen, VIP-t. Pont most hétvégén is volt.
0: Keresed a lányt, vagy mit csinál?
1: Keresem a lányt, szükségem van rá, rohan az idő. Ezeket egyébként egy ilyen blogba szoktam játszani. Az airportot kevésbé már, mert ott nem voltak annyira ikonikus dalok, mert azért arra figyelek, hogy úgy az ikonikus dalokat bármilyen időszakból azokat választom ki. De pont most hétvégén is volt egy kis csapat, aki kifejezetten kért VIP dalokat, vagyis hát ott fölkiabálták, hogy ezeket a dalcímeket. Úgyhogy igen, ez jó, hogy mindig azt szoktam mondani, főleg a 90-es évek blokknál, hogy már érdemes volt nem csak nekünk, mint VIP, hanem a kortársaknak is megírni ezeket a dalokat, mert hogy eltelt 30 év, és gyakorlatilag korosztálytól függetlenül idősek, fiatalok, velünk egykorúak, mindenki énekli kívülről. Azt szoktam mondani, egy baj van ezekkel a dalokkal, hogy sajnos úgy hívjuk őket már, hogy retro dalok, mert hogy elszaladt az idő.
0: És egyébként tessék elképzelni, hogy minket bíztak meg az ország egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb cégének, a céges rendezvénynek a lebonyolításával és megszervezésével, kitalálásával egészen pontosan. És akkor én javasoltam, hogy halott pénz a főfellépő, és hogy legyen Imi is vendég ezen az eseményen. És akkor ott azonnal rábólintottak, pedig itt több ezer emberről van szó, és hatalmas térről. És aztán mi Imivel kitaláltuk, hogy a színpadot levisszük a nagy színpad alá, vagy elé pontosabban, de magasságban alá, és én nagyon várom ezt, mert a DJ program is onnan lesz, meg Iminek is a programja onnan lesz, és hát majd meglátjuk, hogy több ezer ember előtt hogy él meg ez így, mert itt ugye megadjuk a lehetőséget, hogy kérjenek dalt, mert csak oda tud, ott már közel vannak hozzád, oda tudnak jönni, úgyhogy ez egy vegyes lesz az eddigihez
1: hát
0: képest.
1: Igen, meg hogy az okmánybélyeget föl tudják nyújtani. Nem, hát ez csak víz, de egyébként pont most hétvégén is volt egy ilyen koncertünk, most már Kettő is volt ilyen, és lesz még egy harmadik, amikor az öcsémék a Kökény Attilával és a Rakoncai Viktor, ugye egy ilyen 16-17 fős zenekarral nagy koncertet adnak, lemegy a nagy koncert, és rögtön utána én bekezdek egy mellette lévő kisebb színpadon, de ugyanúgy annak a közönségnek, tehát a közönség csak fordul egyet egy irányba.
0: Az a lényeg, hogy Rakoncai és... legyen a színpadon.
1: Hát, nem az a lényeg egyébként, de ez így
0: egy, legalább egy.
1: De hogy azt akartam csak mondani, hogy azért szoktam ezt kérni, hogy ne a nagy színpadra tegyenek engem, hanem csináljanak egy kisebb színpadot, ami kvázi egy kicsit jobban a közönség között van, mert akkor egy picit jobban megvan az az érzés az embernek, hogy ez egy pianóbár, és ott vagyunk közel egymás mellett, mint hogyha én egy ilyen, nem tudom, ilyen 5-10 méterrel kordonok mögött a nagy színpadon. Ugye én statikusan oda vagyok szögezve a zongorához.
0: Főleg a mostani csípőhelyzetben.
1: Igen, pláne, igen. Nem tudok kirohangálni, ugye, mint egy mondjuk egy szólóénekes, vagy egy együttes. Úgyhogy ebből kifolyólag szoktam ezt kérni, és ez nagyon jó beszokott válni.
0: Rakoncai Imre itt a Retro Rádió stúdiójában jelenti be, hogy egy új nóta is előkerült, mégpedig egy nagyon különleges dal címmel, amit tényleg egy nap elmondunk 10-szer, ez pedig egy Az a helyzet, hogy. Ezt egy picit időhúzás szempontból szoktuk mondani, hogy addig még gondolkodol, amíg ezt elmondod. De majd mindjárt kiderül, hogy Imre honnan vette ezt a bemondást, mindjárt folytatjuk.

0: Folytatódik a Sztársáv Várkonyi Attilával.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Rakonca Imre a vendégem itt a Retro Rádióban, és új dallal jelentkezel, nem az első egyébként, tehát már amióta a zongorista karriered zajlik, már volt koprodukciód is, énekesnővel is, énekessel is, és hát most megint egy nótával jelentkez egy újjal, ezúttal te saját magad. Ki a szerzője, mert hallottam, hogy a szerző már régóta jelentkezett ezzel a dallal nálad.
1: Igen, a szerző Sárosi Rezső. Tényleg, az van ott a zene, Sárosi Rezső, szöveg, Sárosi Rezső és Rakoncai Imre, és a hangszerelést pedig az öcsém csinálta. Azért nevetek, mert a Sárosi Rezső az egy álnév. Az eredeti, aki a dal szerzője, megkért, hogy ő inkognitóban szeretne maradni. Több produkciót is csinál párhuzamosan, és
0: ez emiatt... Ez régen is így volt, Imikém. Emiatt... Aztán eltűnt ez a rendszer, most újra visszatér. Na mindegy, tiszteletben tartjuk.
1: Igen, én is ezt akartam, én is tiszteletben tartottam, meg is kérdeztem tőle, hogy most akkor mit mondjak, amikor megkérdezik ki a szerző. Sárosi Rezső a szerző. Egyébként egy zenész kollégáról van szó, aki évek óta hívott engem, volt buliaimon, és mindig mondta nekem, hogy figyelj, mi írjunk már neked egy olyan dalt, mint amilyen a nézése volt, meg vagy hát egy olyan annyira népszerűt, nem feltétlenül olyan mulatosat.
0: Mert hogy Imre olyan... hamarabb kezdte el játszani a nézését,
1: hát igen,
0: meg a járását.
1: Igen, kis pipacs pianóbárból indult az egész. Hát mondom, figyelj, írjál egyet, ahogy megírtad, és tetszik nekem, és akkor csináljuk. És küldött már 3, 4, 5, 10 dalt, küldött, de egyik se tetszett, megmondom ezt. És most tavasszal átküldte ezt a dalt egy ilyen demo verzióban. Hát, na hát, mondom, na ez az, ezt vártam, ezt a dalt. És aztán én írtam hozzá még egy verszakot, ami tulajdonképpen a dalnak a...
0: Ez a harmadik verszak.
1: Igen, a harmadik, a dalnak a konklúziója nagyjából. És...
0: Mert hogy megcsalja az asszony, ugye ez a sztori.
1: Igen, igen, az a helyzet, hogy...
0: Én,
1: az
0: utána,
1: a címe,
0: én utána néztem,
1: megcsalt az asszony, félrelépeget. Félrelépeget.
0: Folytatólagosan folytatja.
1: Igen. És akkor a harmadik verszakban van az nagyjából, hogy ha még egyszer házasodni mernék, bújtassatok bárhová, csak ne lásson a násznép, stb. És aztán a Viktor meghangszerelte, a tesóm, csinált neki egy ilyen, hát most úgy hívjuk, hogy mediterrán sanzon.
0: Van ebben az egy mulatos vonal is.
1: Mulatos, és mediterrán mulatos is lehet, de ez nem a klasszikus mulatos.
0: Igen, nem.
1: Egyáltalán. Semmi. Nagyon rádióbarát a dal.
0: Rádióbarát, azt igen, mondja, igen. De értem.
1: Igen. Úgyhogy így alakult ki egyébként a szerzemény, tehát így jobbról-balról. Sőt, még volt benne egy olyan is, hogy már leforgattuk a videóklipet, amikor volt egy olyan sor, hogy sose volt még fájdalmasabb délutánom ennél, ez az első, ez van egy ilyen mondat benne, és akkor nekem eszembe jutott az a szó, hogy sosem volt még szánalmasabb délutánom ennél, de akkor már leforgott a videóklip, de szerencsére egy hangalakilag a fájdalmasabb meg a szánalmasabb, az egy szájmozgás az hasonló, úgyhogy emiatt nem forgattuk újra a klipet, viszont a dalban kicseréltük ezt az egy szót.
0: No hát, akkor kreatív Rakonca Imrét is megláthatták itt a Retro Rádióban, meghallhatták. Imikém, köszönöm, hogy eljöttél, sok sikert kívánok, de leginkább azt kívánom, hogy gyógyulj meg minél hamarabb.
1: Köszönöm szépen, én meg azt...
0: De te mit kívánsz?
1: Kívánok.
0: Kívánjál te is valamit.
1: Hát én jó napot kívánok. Egyrészt...
0: Ez jó. Igen, már jó is.
1: Másrészt, hogy nézzék meg ennek a dalnak a videóklipjét, mert nagyon jó lett.
0: Itt nálunk a Retro Rádió Facebook oldalán mindezt megtehetik, ha oda klikkelnek, nézzék meg. Tényleg nagyon jól sikerült, egy közös barátunk Indián rendezte, ő a legismertebb kliprendező Magyarországon, és szerintem megint nagyot alkotott. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen a keresést.

0: Sajnos műsorunk a végéhez ért, köszönöm megtisztelő figyelmüket, hát ma sem a pihenésé az idő, bár tegnap jártam az Akvarénába, országos vízipisztoly csatán vettem részt a Palatinus strandon, ősborókás falunapon Csévharaszton, DJ Oti Afteren az Óbudai szigeten, és DJ Ászok fellépésen Balaton Kenesén. Sajnos műsorunk most a végéhez ért, én még azért ma ellátogatok Balaton Lellére, lesz egy borhét, ahol Roland meghajlott a múlt évben. Remélem, hogy idén is csatlakozik a bulihoz, mert az egyik legjobb közönség volt, megmondom őszintén, úgyhogy nem is a közönségbe tartozott. Jövő héten is rengeteg fellépés, rengeteg lehetőség, csak egyet mondok gyorsan, Budapesten a Neotonnal egy közös, de remélem hallgatóink a héten is, és a következőkben is jól érzik magukat. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk töltötte az időt. Vendégeim voltak Baracs Öcsi, Baracs János, a Rikie Póveri, az Emergency House, valamint Rakoncai Imre. Kívánok a továbbiakhoz is nagyon kellemes szórakozást, zseniális műsorvezető társaim érkeznek mai napon is, és úgy általában ezt elmondhatom büszkén és őszintén a rádió minden kollégájára. Mi itt dolgozunk, itt sincs nagyon hideg egyébként, mondom őszintén, de azért valamennyire próbálkozik a légkondi, hol sikerrel, hol kevésbé. Vigyázzunk, vigyázzanak az energiára, vigyázzanak egymásra, vigyázzunk a vízre, vigyázzunk hazánkra, mert mi azért mégiscsak egy közösség maradunk, attól teljesen függetlenül, hogy a világ merre fordul. Kívánok mindenkinek kellemes vasárnapot, találkozunk jövő héten pénteken este a Fergetek Partiban. Búcsúzik a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik, és köszönöm Rolinak és Attilának, hogy mindent megtettek a mai műsor sikerét.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint. Két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pák, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
14: Érdemes folytatni a tudatos energiafelhasználást, tojással dobálták meg a koszovói miniszterelnököt, maradnak a 35 fok feletti csúcsok. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal sikerült csökkenteni az energiafelhasználást. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Kényszerleszállást hajtott végre egy kétszemélyes kisrepülő Röjtök-Muzsai közelében. A Fertőszent Miklósról indult gép egy szántóföld mellett ért földet, majd egy árokban állt meg úgy, hogy az egyik szárnya az úttestre lógott, sokáig akadályozta a forgalmat. A repülőgép fedélzetén ketten tartózkodtak, egyikük sem sérült meg. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál. A baleset a Ponton híd mellett történt. A jármű egy csónak szállítóval együtt került a folyóba. Vezetője ki tudott úszni a partra, közölte a katasztrófa védelem. Tojással dobálták meg Albin Kurti koszovói miniszterelnököt a parlament alakuló ülésén. Az egyik ellenzéki képviselő akkor kezdte dobálni a kormányfőt, amikor Kurti ismét az ülés elhalasztását kérte, mert továbbra sincs megállapodás a leendő államfő személyéről. Testőrei azonban körbevették a miniszterelnöket, az ülést pedig félbe szakították. Kurti később azt mondta, kész azt is vállalni, hogy tojással dobálják, ha ennek árán az ellenzék hajlandó tárgyalni vele. Koszovóban továbbra is politikai patthelyzet van, 16 hónap alatt 3 parlamenti választást tartottak. Tragédia történt a nagyatádi Extreme Men triatlon versenyen. A szervezők közleménye szerint az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett. A vízimentők azonnal közbeléptek, majd a parton orvosok és mentők kezdték meg az újraélesztést. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A hosszantartó összehangolt életmentés ellenére a versenyző életét nem sikerült megmenteni. Általában derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. A hőmérséklet 29 és 35, késő este 20 és 27 fok között várható. Holnap az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. A minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb. A szeles észak-dunántúli helyeken magasabb értékek valószínűek. A maximum 33 és 37 fok között alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: A mikrofonnál Jurásek Balázs, kellemes vasárnap délutánt, bele is csapunk a közepébe hirtelen, de jön egy kis hajnali szél is a forróságban a Tátrai Bettől. Itt lesz az Ace of Base, és ma is játszunk. Irány Zamárdi, irány a Strand Fesztivál. Kezdésnek meg itt van Laura Branigan, ez a Gloria. Hey!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in your know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

0: Még rosszabb!
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió lesz még, ha nem is feltétlenül rosszabb, de ennél melegebb, igen, bár a kettő nagyjából már ugyanazt jelenti. Most így 30 fok körül legalább megállhatnánk, bőven elégnek érezzük. Viszont a buliból sosem elég, és ha vízparton van, akkor pláne vevők vagyunk rá. Augusztus 19-én a Retro Stars nappal indul a Strandfesztivál Zamárdiban. Ez még bereke, hogy férjen az idei nyárba, főleg, hogy olyan fellépők érkeznek, mint Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibal, vagy a Groove House, szóval erős 90-es évek feelingre számíthatunk, és önökre is számítunk. Ha szívesen jönnének, játszanak velem ma délután is, hogy ne maradjon ki az élmény. Addig még ennél picit messzebbre is visszaugrunk az időben, mert Kylie Minogue első nagy sikerét teszem fel, jön a Locomotion, ez pedig már vérbeli 90-es években is láger. Coolio-tól a Gangsta's Paradise.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, egy kicsit azért mindannyian szeretnénk rockstárok lenni, ahogy a Nickelback slágerében is szólt, bár ők azért egy jó nagy adag iróniával is nyakon öntötték a témát, velük azóta sem szaladt el a ló, két lábbal a földön állnak, és ők az abszolút megközelíthető sztárok közé tartoznak, ezért is ennyire sikeresek. Már augusztus 9-e van Emőd napja, ha van ilyen ritka nevű ismerősük, természetesen jöhet akár a köszöntő is, meg persze a szülinaposoknak, vagy bármilyen alkalomra. A 0620-22-22-122-es SMS számot ma is figyelem, és a folytatás is jóféle lesz. Én már ezzel kívánok minden ünnepeltnek sok boldogságot! Fénykorában az Opus őrületesen jó koncertbanda volt, nem véletlenül ezt is élőben vették fel. Jön a Life is Life!
1: Műsorajánló.
2: Vannak slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Most ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
1: Augusztus 19-én Zamár

0: Színpadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmics, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint jó magam. DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhesse

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb felejthetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jó nekem az Ocsó Macsótól. Hát, hogy útközben mennyire jó, az csak attól függ, hogy merre haladnak, mert az M1-es ma is problémás. Budapest felé a 25-ös kilométernél az átterelt sávban három személyautó ütközött össze. A helyszínen is idejére mindkét irányban egy sávot lezártak. A torlódás Budapest felé 4-5 kilométeres, a határ felé olyan 3-4. Úgyhogy jóval hosszabb menetidőre számítsanak most. Az M5-ösön Budapest felé az Inárcsi pihenőhelynél a 35-ös és 30-as kilométer szelvények között az útmenti növényzetet gondozzák. Mozgó tereléssel mennek, a belső sávot zárják, itt is kb. 3 kilométeres a dugó. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk, figyelmesen hajtsanak, de azért minden idők egyik legnagyobb, vagy akár azt is mondhatjuk, hogy a legnagyobb rockslágerére is lehet figyelni. Ignorálni semmiképpen sem fogjuk. Mindig eszembe jut a Queen filmből, amikor lejátszották a producernek először Freddyék, az meg mondta, hogy na gyerekek, ebből biztos nem lesz siker, meg mi ez a sok Mamma Mia, meg Bismillah, meg Galileo, micsoda hülyeség, egy katyvasz az egész, de ők kitartottak mellette mindannyiunk nagy szerencsére, mert akkor nem lenne nekünk ez a Bohemian Rhapsody.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez is a 90-es évekből szólt, a London Beat és az I've Been Thinking About You. Az akkori nagy-nagy slágerekre táncolhatunk majd újfent, méghozzá a Strand Fesztivál nyitónapján, augusztus 19-én Zamárdiban, a Retro Stars buliban, ahová önöket is várjuk.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szia István vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Szia István, honnan telefonálsz?
2: Tatabányáról.
0: Éppen autóban?
2: Igen, most éppen autóban, a 67-es úton.
0: Jó, kellene nekem egy jó megfejtés.
2: Azt, hogy melyik dal, Happy Gang, kérek egy kulcsot a szívedbe.
0: Abszolút, én meg adok neked valami más, nem kulcsot, hanem belépő jegyeket, mert te vagy a nyertes, gratulálok!
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő az augusztus 19-i Retro Stars napra Zamárdiba, a Strand Fesztivál nyitónapjára.
0: Tessék István, lehet vinni?
2: Köszi.
0: Jól van akkor. Örülök, hogy jó helyre mennek most ezek a jegyek, mert hallom, hogy ez neked nagyon fontos volt.
2: Hát igen, eddig dolgoztam ott mindig, minden évben. Most akkor buliznék egy kicsit.
0: Ja, hogy a fesztiválon melóztál?
2: Igen, igen, igen.
0: És mit szoktál ott régebben dolgozni?
2: Hát biztonsági
0: szolgálat. Ó, hát ott nem lehet akkor semmit se csinálni, ott morcosan kell nézni, meg felügyelni hát az igen. embereket. Jó, hát igen, akkor most mehetsz, kiengedheted a gőzt egy kicsit, a másik oldalra is bepillantást nyerhetsz. Köszi még egyszer, hogy játszottál, és szép napot, köszi, jó szórakozást nektek. És a következő órában is úgy leszünk, hogy nem dolgozni viszem önöket a Strand Fesztiválra, nem kell megijedni, hanem valóban szórakozni. Jönnek most a legfrissebb hírek, aztán tempózunk egy jót a Neotonnal. És itt lesz Britney Spears. Ez a Baby One More Time.
3: Műsorajánló.
1: Vannak slágerek, amiket minden retro rádió hallgató kívülről fúj. Most ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
3: Augusztus 19-én Zamárdiban a

0: színpadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmics, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint jó magam, DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhesse

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb feledhetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Több mint 300 cég csökkentette energiafelhasználását. Ünnepel a fővárosi állat és növénykert. Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 145 ezer kilowattóra csúcsidei energiát takarítottak meg a magyar vállalkozások. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által kezdeményezett összefogáshoz néhány nap alatt csak nem 350 cég csatlakozott 202 településről. A vállalkozások 95%-a vállalta, hogy este 5 és 10 óra között csökkenti fogyasztását, átlagosan mintegy 20%-kal. A legtöbben a klímaberendezések használatát mérsékelték, minden harmadik résztvevő pedig munkai idő után teljesen áramtalanított. A csatlakozó cégek negyede az energiatakarékos intézkedéseket a krízis után is fenntartaná. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. 160 éves lett a fővárosi állat és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. A fővárosi állat és növénykertet évente több mint 1 millióan látogatják meg. Soha nem látott méreteket öltöttek idén a franciaországi erdőtüzek, számolt be a BBC. Mármint egy 300 ezer hektár vált a lángok martalékává, miközben a hatóságok több száz esetben indítottak eljárást. Eddig 420 embert vettek őrizetbe, mert felmerült, hogy szándékosan vagy gondatlanságból tüzet okoztak. A gyanúsítottak között csak nem 170 fiatalkorú is van. Felrobbant egy gázpalack egy kigyulladt épületben Miskolcon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy 20 négyzetméteres épület kapott lángra. A palack még a tűzoltók kiérkezése előtt robbant fel. Az oltást a sűrű növényzet és a gaz is nehezítette. Az épületben egy ember lakott, akinek nem esett baja, átmenetileg rokonoknál helyezik el. Derült időre számíthatunk, eső sehol sem várható. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Késő estére 20 és 27 fokig hűl le a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Az ország nagy részén felhőtlen marad az ég. Hajnalban általában 12-18 fokot mérhetünk. A hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb. A szeles észak-dunántúli helyeken magasabb értékek valószínűek. Délután tovább erősödik a hőség. 33 és 37 fok közötti maximumok várhatók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A mikrofonnál Jurásek Balázs, a nyárnak még korán sincs vége, és nem csak a hőmérséklet miatt mondom, hanem mert lesz még fesztivál is. Strandfesztivál Zamárdiban, a nyitónapon meg Retro Stars buli. Ha játszanak önökkel együtt, addig is jön a Neoton és az Aha. Ez a Take on Me.

a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még ezen a nyáron is lesz olyan, hogy kijelenthetjük, enyém ez a nap. Egyet már tudok is, dátum szerint augusztus 19-e, és nem csak azért, mert felvezeti a jó kis négy napos hosszú hétvégénket, hanem azért is, mert aznap indul Zamárdiban a Strandfesztivál. A nyitó nap meg igazán különlegesnek ígérkezik, már a címe sem árul zsákba macskát, ugyanis a Retro Stars elnevezésre hallgat. Abszolút nekünk való, jön majd Mr. President, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmix, a Splash és a Vétek is, szóval fantasztikus lesz a felhozatal, nem mondom, hogy a tánccipőt vagy a lakcipőt kell kikészíteni, inkább valami lazábbat, kényelmesebbet, olyan Balatonpartra valót, mert még ma délután is benevezhetnek a játékba, és akkor viszem önöket is a párjukkal együtt. De elugrunk majd egy picit Japánba is, persze, hogy az Alphaville-lel, előtte meg itt az Army of Lovers slágere, a Crucified.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az Alcazar és a Crying at the Discotheque. Mi persze nem sírni, pityeregni járunk a bulikba, a diszkókba, koncertekre, és nagyon boldog volt Médi is, aki Rick Astley rajongó, valamint Márti, aki minden rajongó, mert azt írták, hogy szeretnék megköszönni, hogy ott lehettek a Paloszdaki Jazz Picnic fergeteges koncertjein, hiszen nálunk nyerték a jegyeket, és fantasztikus előadókkal találkozhattak. Óriási volt a buli, és náluk még mindig tart a hangulat. Kedves Médi és Márti, én meg nagyon örülök, hogy visszajeleztetek, és hogy ilyen tökéletesre sikerült a napotok. Ma meg ugye a Strandfesztivál nyitó napjára, a Retro Stars bulira lehet még jegyeket nyerni. Aztán Évi írta, hogy ő még sose kért ilyet, de most nagyon szeretné, hogyha köszöntenénk Szelei Pistit, és jó munkát kívánnánk még neki a nevében is, így legyen, még ha vasárnap is van. Aztán sziasztok, szeretném köszönteni 60-ban Szilvit és Ákost. Ma 12 éve, hogy házasságot kötöttek, nagyon sok boldogságot kívánunk nekik, anya és apa. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, és a folytatás is vidáman alakul, ez a Wham és a Wake Me Up Before You Go Go.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió színezd újra a Magna Cum Laude-tól. Egy jó kiadós eső most már tényleg kellene, hogy odakint azok a zöldek valóban megélénküljenek. Ma délután is óvatosan az utakon, nézzük a legfrissebbeket. Az M4-esen a kisújszállás felé vezető oldalon a ceglédi pihenőhelynél egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott. A helyszínelés idejére a 69-es kilométernél a pihenőhelyen keresztül terelik a forgalmat. Az M5-ösön Budapest felé az M0-ás csomópontjánál a 22-es kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák, az aktuális munkaterületnél mozgóteréléssel egy sávot zárnak, itt is lassulás tapasztalható, és hát sűrű a forgalom vasárnap révén, sokan jönnek a főváros felé a Balatonról az M7-esen, a Balatonfüred Enyink csomóponttól egészen az M0-ásig számítani kell szakaszos torlódásra és hosszabb menetidőre, úgyhogy csak türelem. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, és vezetés közben is hallgatjuk a legnagyobb kedvenceinket, napszemüveget fel, mert ez egy igazán napos láger. Már címében is az Sunny a Bonnie M-től.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nyomjuk csak, nyomjuk a Salt and Pepper és a Push It. Na meg pörgessünk is ki egy jó kis játékot, mert irány a Strand Fesztivál nyitónapja a Retro Stars buli Zamárdiban.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Hajnalka vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Kedves Hajnalka, honnan?
2: Hát most éppen vonaton vagyok.
0: Ó, nagyon csendes vonat ez, vagy éppen áll?
2: Nem, most érkezünk be Füzesabonyba.
0: Igen.
2: Egerből. Ezzel próbálok le is szállni.
0: Az sem lenne hátrány, ha nem maradna fönt, Hajnalka.
2: Nem,
0: de
2: maradok. Nem.
0: Azért nem. Van annyi lélek jelenléte, hogy elárulja a jó megfejtést?
2: Igen. Fresh, táncolj még.
0: Ez az, pontosan, és ezért cserébe itt a nyeremény.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő az augusztus 19-i Retro Stars napra Zamárdiba, a Strand Fesztivál nyitónapjára.
0: Jó lesz?
2: Igen, igen.
0: Majd nézzen egy másik vonatot, jó? 19-én, vagy akár bár 18-án, hogy el is jusson, akkor kivel megy el?
2: Párommal, meg lesz.
0: Meg lesz a buli?
2: Meg.
0: És most már a leszállás is összejött?
2: Megvan, igen.
0: Na, akkor rendben vagyunk már, nem aggódom. További szép napot és nagyon kellemes nagyon kikapcsolódást kívánok. Mi meg gurulunk is tovább, méghozzá ilyen nagyszerű slágerekkel.
4: Jött veled a nyár, és te mindent megváltoztattál.
0: Itt lesz a Fiesta és a Las Ketchup. Spanyolos temperamentum, ez a Ketchup Song itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.
1: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
3: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
1: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
7: Fejlesztik a vasutat itthon, jönnek a medencés nagymenők a párizsi EB-n, kánikula lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves program összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a hazai kötött pályás közlekedést. Korszerűsítenék többek között a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizsek-Kecskemét vonalat, valamint a HÉV hálózatot. Fejlesztenék a Miskolci és Szegedi fővonalat, új Intercity szerelvényeket és HÉV járműveket szereznének be, emellett állomás és pályafelújítások is kezdődhetnek. Péntekig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récekeresztúron. A jármű egy beteget szállított, amikor két autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Magyar sztárok sora ugrik medencébe a holnap kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között ott van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is aranyért úszhat. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény. Németh Nándor 100 gyorsan célozhatja meg a dobogót, míg Ugrai Panna az elmúlt időszakban mutatott jelentős fejlődése után okozhat kellemes meglepetést. A nyílt vizen már 4 érmet szerző Betlehem Dávid a medencében is bizonyíthat. Általában derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. A hőmérséklet 29 és 35, késő este 20 és 27 fok között várható. Holnap az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. A minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a szeles észak-dunántúli helyeken magasabb értékek valószínűek. A maximum 33 és 37 fok között alakul majd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, jött veled a nyár, ez a Fiesta sláger is benne lesz a jó kis nyári válogatásban, de megyünk strandfesztiválozni is Zamárdiba, van még páros beugróm, önök is megnyerhetik az élményt. Aztán jön még az R.E.M. és Nena is, 9-9 Club Balance.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha van még a világon, amit nem láttál és nem próbáltál, hát én például Mr. Presidentet még nem hallottam élőben, úgyhogy itt a lehetőség, meg az önök számára is, hogy ezt az esetleges hiányosságot pótolják, mert jön a Strandfesztivál nyitónapja Zamárdiban augusztus 19-én, ahol a retro sztároké a terep. Mr. President mellett a hazai mezőny is igencsak patinásnak ígérkezik, hiszen fellép többek között a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Cosmix és a Vétek is. Nem akármilyen felhozatal, ott kell lenni, úgyhogy játszanak velem, még önök is beférhetnek a nyertesek közé. Aztán hallgatjuk Phil Collins, itt lesz a Two Hearts, és a még mindig szuper formában levő Gwen Stefanit, itt még a No Doubt élén. Ez a Don't Speak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, ilyen csodálatos dolgok tudnak abból születni, hogyha egy kőkemény rockzenekar és egy country énekesnő készít közös dalt. Ez volt a Papa Roach és Kelly Underwood és a Leave a Light On. A Papa Roach egyébként majdnem pontosan egy éve járt nálunk, ugye akkor ők voltak a Sziget egyik sztár fellépője, de már idén júniusban is visszatértek, aztán azóta sem lassítanak, sőt a héten bejelentették, hogy kibővítik, meghosszabbítják az aktuális világturnét, közben pedig már készül az új stúdióalbum is, 4 év után az első, szóval van dolguk, bőven nem unatkoznak. Rita küldött üzenetet, szia Balázs, szeretnék egy szuper kis zenét, elsősorban Feri kapitánynak, mert ő a legjobb, László is üdvözletét küldi, és természetesen szóljon minden kedves vitorlázónak, mert a vízen is csak a retro rádió szól. Ezt nevezem, akkor jó szeret nektek John Powerral! Örökké mozgásban, ez a Saint Elmo's Fire itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Vannak slágerek, amiket minden Retro Rádió hallgató kívülről fúj. Most ezeket élőben is hallhatja a nyár legnagyobb retro buliár. Retro Stars.
1: Augusztus 19-én Zamárdi

0: Színpadon a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, az FLM, a Groove House, a Cosmics, Náksi, Rakoncai, Splash, a Vétek, valamint jó magam, DJ Dominik.
1: Hallgassa a Retro Rádiót ezen a hétvégén, és ha meghallja a felhívást, telefonáljon 10-ként, hogy élőben is átélhet.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most egy újabb felejthetetlen retro élménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A legnagyobb hős a Honey Beast-től, mondhatnánk majdnem, hogy a legnagyobb hőségben, de lesz ez még erősebb is a következő napokban. A ma délutáni forgalom sem gyenge éppen, hát érthető módon a Balaton felől most sokan érkeznek a főváros irányába, már a Balatonfüred Enyink csomóponttól egészen Székesfehérvárig számítani kell szakaszos torlódásra, ezáltal hosszabb menetidőre. Az M4-esen a kisújszállás felé vezető oldalon a Ceglédi pihenő helynél korábban balesetezett egy autó, a helyszínelés idejére a 69-es kilométernél a pihenő helyen keresztül terelik most a forgalmat. Az 1-es főúton meg Komárom belterületén a 86-os kilométernél egy személyautó és egy busz ütközött össze, itt félpályás lezárás van érvényben. Nagyon figyelmesen vezessenek, 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Ebbe az órában még két egészen kiváló sláger belefér, itt lesz az Undercover-től a Baker Street és Nick Kershaw-tól a Riddle.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez volt az Undercover és a Baker Street. Nem arra felé vesszük most az irányt, legalábbis augusztus 19-én inkább a Balaton felé tendáljunk, mert indul a Strandfesztivál Zamárdiban, a nyitónapi Retro Stars bulira pedig önöket is várjuk.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Jó napot kívánok, nagyon durva vagyok.
0: Kedves Andor, honnan?
2: Jándról, Szabolcsnál.
0: Szuper! Egy balatoni kiruccanás beleférne még?
2: Ó, nagyon.
0: Jó, akkor nézzünk egy jó megfejtést.
2: A bikini egyszer jó dolgom még sosem volt, ha jól emlékszem.
0: Igen, de nem ez a címe. Ugye azt énekli?
2: Regettó,
0: úgy,
2: Istenem,
0: az. Jó, egy kis blackout volt közben, de nem baj, az a lényeg, hogy megvan, és cserébe itt a nyeremény, gratulálok!
2: Ó, nagyon köszönöm!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 19-i Retro Stars napra Zamárdiba, a Strandfesztivál nyitónapjára.
0: Na, ez megvolna!
2: Nagyon szépen, köszönöm!
0: Volt már idén balatonozás?
2: Idén tavaly voltunk Kirófokon.
0: Aha.
2: És a koncerten.
0: Ja. Koncerten. Melyik koncerten?
2: Ne otthon.
0: Ja, vagy úgy? Hát akkor most meg Retro Stars buli Zamárdiban. Így kell ezt csinálni, Andor. Köszönöm, hogy szuper, játszott, hát. És jó szórakozást nagyon kívánok.
2: Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Minden jót.
0: Annyit ígérhetek, hogy a folytatásban is minden jó lesz, mert érkezik a Republic.
4: Szállj el, kismadár, nézd meg, hogy merre jár.
0: Itt lesz még az Erasure és a Smash Mouth is. Erre majd adunk egy kis hangerőt is. I'm a Believer.
3: Műsor ajánló.
1: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
5: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
1: Summer.
3: Hallgassa jövő héten minden nap a Retro Rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
1: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval, gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint, az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Itt egy Orlen.
10: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
16: Hamarabb érkeznek az agrár támogatások, egyes posták korábban zárnak. Törőcsik Zsófia ismét megdöntötte a szabad tüdős merülés világrekordját. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrár támogatások előleg fizetése. Az utalások már pénteken elindulnak, jelentette be az agrár és élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Holnap utánig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Súlyos helikopter baleset történt Rio de Janeiroban egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, három kolumbiai turista meghalt. A brazil nagyvárosban egyre több a turisztikai célra használt helikopter. Júniusban összeütközött két ilyen jármű. 6 ember vesztette életét. A polgármester azonnali intézkedéseket követelt a brazil légi közlekedési hatóságtól a biztonság érdekében. Világcsúccsal hangolt a világbajnokságra Törőcsik Zsófia. A többszörös világbajnok és világjátékok győztes magyar szabadtüdős búvárúszó a horvátországi Lastovón 107 méterre merült uszony nélkül kötél segítségével, ezzel visszahódította a világrekordot. A klasszis áprilisban még 105 méterrel volt csúcstartó, rekordját júliusban megdöntötték. Most Horvátországban két uszonnyal 114 métert is teljesített, ez azonban egy felszíni szabálytalanság miatt nem lett hivatalos világcsúcs. Törőcsik Zsófia következő nagy versenye a szeptember végi ciprusi mélységi világbajnokság lesz. Esőre nem kell készülni, maradnak a 35 fok feletti csúcsok, a részleteket azonnal mondom. Általában derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. A hőmérséklet 29 és 35, késő este 20 és 27 fok között várható. Holnap az ország legnagyobb részén derült napos idő várható. A minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a szeles észak-dunántúli helyeken magasabb értékek valószínűek. A maximum 33 és 37 fok között alakul majd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, ezt az órát még együtt töltjük, aztán majd lehet, hogy egy remek napot is Zamárdiban a Strandfesztiválod. Önök is eljöhetnek a Retro Stars buliba, csak játszanak velem. Én megjátszok még Republikot, Erasure-t és Pet Shop Boys-ot is. Ez az It's a Scene.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereik.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Edda és a Kör. Nagy sikert arattak Pataki Attiláik a minap Siófokon is. Igazi best-of programmal érkeztek, de hát egy nyári koncerten így kell ezt, az biztos. Csak slágerek szólnak majd Zamárdiban is a Strandfesztivál nyitónapján augusztus 19-én, amikor is jön a Retro Stars buli, nevéhez híven olyan sztárokkal, mint Mr. President, a Cosmix, a Splash vagy a Groove House. Ez pontosan az a kategória, amire ha nem megy el az ember, utólag nagyon bánja majd. Úgyhogy inkább jöjjenek, játszanak velem, meg lehet ez még. Egy kis önfeled szórakozás, boldogság nekünk is jár. Erről énekel majd mindjárt Albano és Romina Power, mert a Felicità maga a boldogság. Aztán itt lesz a Sunrise Avenue és Gloria Estefan is. Ez a Party Time!

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Hollywood Hills a Sunrise Avenue-tól. Egy-két gyors info még az utakról, a 12-esen Vác és Verőce között, a 2-es kilométernél 3 személyautó ütközött össze, jelenleg még teljes útzár van érvényben. Az M4-esen a Kisújszállás felé vezető oldalon a Ceglédi pihenőhelynél korábban történt egy baleset, a 69-es kilométernél még a pihenőhelyen keresztül terelik a forgalmat. 06-20-22-22-122-hez a mi SMS számunk. Figyelmesen vezessenek, és a következő napokban is, ha autóba ülnek, legyen túlélő csomag, legalább megfelelő mennyiségű ivóvíz, mert ha esetleg dugóba kerül az ember, legalább ne száradjon ki. Újabb forró napok érkeznek. Nálunk meg csak a legnagyobb slágerek. Ez most 1985-ből szól, Stevie Wonder egy férfiról énekel, aki titokban megcsalja a feleségét, majd hát a dal végén jön a csavar, kiderül, hogy az asszonynak is van egy titkos szeretője, amolyan részidős. Ez a Part-Time Lover.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ahogy Rúzsa Magdi énekelt, szinte érezni lehetett a kellemesen hűs áprilisi szellőt. Nem is jönne most rosszul. Még adós vagyok néhány köszöntővel, üzenettel. Kedves Balázs, írta Edith Pécsről, szeretnék egy slágert küldeni a lányomnak, Ildikónak, születésnapja alkalmából. Sok boldogságot kívánok neki, és további szép napot mindenkinek. Jani Hernádról írta, hogy az első szerelmét igazából senki sem felejti el. Neki Szilvia volt az, és a hölgynek tegnap volt a születésnapja, úgyhogy sok szeretettel köszönti. Hajni Balatonkeneséről. Sziasztok a szerelmemnek, aki az 50. születésnapom alkalmából eljegyzett, üzenem, hogy mindennél jobban imádom. Köszönöm, hogy az üzeneteket is beolvassátok, szuperek vagytok. Üdvözlet Izabellának is, és még szép nyarat, pusszantás a retro rádiósoknak. 0620 22 22 122, ez a mi SMS számunk. Itt lesz mindjárt a Unique 2 és a Break My Stride, és Eddie Grant slágerét is felteszem. Ez az

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, aranyló mezőkön Stinggel, ez volt a Fields of Gold. Énekeltő már sok mindenről, esős New Yorki utcákról, nagy vizeket átszelő tengerészekről, hát talán még a Balatonról nem, de amennyit jár hozzánk, lehet, hogy előbb-utóbb az is meg lesz. Viszont a Balaton nálunk is fókuszban van, mert Zamárdiban 19-én kezdődik a Strandfesztivál, a nyitónap pedig a retro sztároké.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Szervusz Balázs, István vagyok Budapestről.
0: Szia István!
2: A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nagyon jókor hívsz, van jó megfejtésed?
2: A KFT-től az Afrikát hallottuk.
0: Jó, akkor ezzel meg is volnánk, nem is húzom az idegeidet, mutatom a gyereményedet, gratulálok!
2: Nagyon szépen köszönöm, hurrá!
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő az augusztus 19-i Retro Stars napra Zamárdiba, a Strandfesztivál nyitó napjára.
0: István, hát akkor nagy szeretettel várunk titeket. Kivel jössz?
2: Hiszem a haverommal fogok menni, ha minden igaz.
0: Jó, akkor ez egy ilyen bratizós nap lesz. Jó is, ez kell az. Várunk titeket, érezzétek jól magatokat, ez a lényeg, ez még bele kell, hogy férjed ebbe a nyárba, ugye?
2: Igen, mindenféleképpen.
0: Viszont a mai délutánunkban ennyi fért bele, úgyhogy megköszönöm a figyelmet, átadom a helyet Bétót Lászlónak, hiszen indul a 2 órás zenei időutazás, a Poptarisznya. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű vasárnapot a Retro Rádióval.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
11: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél!
13: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
14: Összefogtak a magyarok, amikor spórolni kellett az energiával. Csúcsra járatták a mentőket a múlt hónapban. Spanyolországot ellepik a turisták szerdán. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal sikerült csökkenteni az energia felhasználást. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csaknem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Félmillió plusz turistát vár Spanyolország a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csak nem 18%-kal nőtt, a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokban több mint 90%-kal százalékkal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récekeresztúron. A jármű egy beteget szállított, amikor két autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Felhőtlen, derült lesz az ég. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között. A hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval. Itt a Retro Rádióban. Retro Rádió.
6: Poptarisznya.
15: A nevem Bétó László.
6: Nagyon szép napot mindenkinek! Mennyivel barátságosabb ez a mai vasárnapon, mint egy héttel ezelőtt, amikor bizony 40 fok körül járt a hőmérő igonyszála. Örülnünk kell a 33 foknak, és a sokkal, de sokkal barátságosabb. Szóval ez már igazából nyár. És ehhez az időhöz jönnek a jobbnál jobb slágerek a mai alkalommal is itt a Retro Rádióban, a Poptarisznyában. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
16: If you wanna be rich, you've gotta be a DJ.
6: Jason Donovan. Ez az Everyday.

0: Jason Donovan, aki október 10-én itt lesz a 7. nagy retro partin az arénában, 32 esztendővel ezelőtt járt először, és egyelőre úgy tűnik, hogy utoljára Magyarországon. Ez a második fellépése, és remélem a sok-sok sláger közül az Everyday-t is elhozza, mert bizony ez nekem még mindig a mai napig az egyik kedvencem.
1: Radio. Pop-tarisz. Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval.

Florello. És lassan már mindenki felismeri ezt a dalt, hiszen ez is egy nagy-nagy sláger volt annó. A remek feldolgozás szintén az, és a diszkok egyik kedvence. Ez az Azzurro.

Ez volt az Azzurról, a nagy-nagy olasz sláger fantasztikus remix az elmúlt percekben, itt a Retro Rádióban, a Poptarisznyában. Egy fantasztikus Beatles sláger remek feldolgozása. Los Manolos. All My Loving.

A klasszikus Beatles dal egy picit másképpen. Ez volt a Los Manolos és az All My Loving.

Jimmy Cliff. Modern a hangszerelés és a zene is meglehetősen modern lüktető. A 60-as években készült pedig, de nagyon jól megcsinálták, és ahogy mondani szoktuk ilyenkor, korokat megelőzték ezzel a dallal. Ő volt itt a Retro Rádióban, a Pop Tarisznyában. Jimmy Cliff. Ah, yeah! Hoffer Dani és Császár Előd. Ez az FLM

Az FLM is ott lesz. Október 10-én az arénában. És remélhetőleg ez a dal is, hiszen ez az FLM egyik legnagyobb slágere.

0: Hopfer Dani és Császár előd. Ez volt az FLM. Ez volt a Rólad álmodom.
1: Radio.
2: Poptarisztió.
1: Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval.
0: Ez a dal is egy klasszikus nagy-nagy olasz sláger. Annak kiváló feldolgozása. Ez a Santa California. És a Tornéró.

Santa California, ez volt a Tornéró. És ez már a Bengals a folytatásban.

0: Ez volt a Bengals, és ez volt az Only You.
1: Clap your hands! Now!
0: No smoking.

Megy a pénz, megy a nő, vagyis hol a pénz, hol a nő. Hát kérem, ezek általában, hogy mondani szokták, együtt járnak. És hogy ez kinek jó, vagy kinek nem, döntse mindenki. Egy biztos, hogy a No Smoking egyik klasszikus dala forgott az elmúlt percekben itt, a Retro Rádióban, a Poptarisznyában.

Ez volt a Rocco Granata Project az elmúlt percekben. Vannak hangok és énekesek, amiket, illetve akiket soha nem felejtünk el. Sajnos ezek közé tartozik már Szolnoki Péter is. Egy klasszikus bombondal, ez a Szelavi.

Ez volt a Bonbon, és ez volt a Szelavi. Egy kis pattogatott kukorica. Ez is egy remix, itt a Retróban, a Poptarisznyában.

Az eredetit a Hot Butter játszotta. Egy kiváló feldolgozás az elmúlt percekben. Ez volt a Popcorn. Annak dalok, amelyeket nem igazából ajánlanék egyetlen egy előadónak sem, mert úgyse tudják úgy elénekelni, mint az eredetét. Persze, hál' Isten, vannak kivételek. Simon és Garfunkel csodája most Bonnie Tyler-től. Ez a Bridge Over Troubled Water.

0: Bonnie Tyler és a csoda. Bridge Over Troubled Water.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pop Tarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádió.

0: Ez volt a TNT. Fogd a kezem.
1: The best music.
0: Az óra utolsó dala. Jennifer Lopez. Ain't it funny?

0: Műsorajánló.
1: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
2: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This is
4: summer. Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
1: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
6: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
7: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrok egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgyis tett!
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is, a 30 éves Penny-ben, pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint, az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
13: Kevesebbet klímáznak a magyar vállalkozások. Ünnepel a fővárosi állat és növénykert. Egyelőre velünk marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 145 000 kilowattóra csúcsidei energiát takarítottak meg a magyar vállalkozások. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által kezdeményezett összefogáshoz néhány nap alatt csak nem 350 cég csatlakozott 202 településről. A vállalkozások 95%-a vállalta, hogy este 5 és 10 óra között csökkenti fogyasztását átlagosan mintegy 20%-kal. A legtöbben a klímaberendezések használatát mérsékelték, minden harmadik résztvevő pedig munkai idő után teljesen áramtalanított. A csatlakozó cégek negyede az energiatakarékos intézkedéseket a krízis után is fenntartaná. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések, ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
14: Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
13: 160 éves lett a fővárosi állat és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Felrobbant egy gázpalack egy kigyulladt épületben Miskolcon. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egy 20 négyzetméteres épület kapott lángra. A palack még a tűzoltók kiérkezése előtt robbant fel. Az oltást a sűrű növényzet és a gaz is nehezítette. Az épületben egy ember lakott, akinek nem esett baja, átmenetileg rokonoknál helyezik el. Éjszaka többnyire derült, felhőtlen marad az ég. Hajnalra általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Összességében 20-22 fokot mérhetünk a leghidegebb órákban. A következő időszakban sok napsütésre és további kánikulára számíthatunk. Kedden fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, de ezek mellett is napos idő lesz a jellemző. Hajnalban 12-24, délután pedig 32-38 fok közötti értékek várhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
15: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
16: Retro Rádió.
17: Welcome to Sunday.
18: Indul a második óra itt a Retro Rádióban a Poptarisznyával. És Samantha Fox-al. Ez a Touch Me.

0: Ez volt a Touch Me és Samantha Fox.
1: Bétóth Lászlóval.
0: Mindenki az Animals-től ismerte elsősorban. De aztán jött a Santa Esmeralda, és egy fantasztikus feldolgozás. Ez a Don't Let Me... Mi? Mi az Anders tud?

Santa Esmeralda Leroy Gomez-zel, a régi-régi nagy Animal slágerrel. Ez volt a Don't Let Me Be Misunderstood, és bizony ez volt az a sláger, amelyet nagyon-nagyon sokat játszottak a rádiók annak idén, amikor megjelent, és hát persze játszanak a mai napig is, hiszen az egyik legkedveltebb dalok egyike volt annak idején, és hát ebből adódik, hogy a dal változatlanul ott van jó néhány slágerlistán. Akárcsak a most következő. Egy nyári slágernek készült, aztán több nyár is eltelt. Ez a Lambada. És a Kauma.

Ez volt a Lambada és ez volt a Kauma. Harry Belafonte volt, aki elkövette ezt a dalt annak idején, a banándalt, amit aztán több tízezren dolgoztak fel és énekeltek el. Különböző változatokban eljutott Shaggyhez is, és Shaggy felvétele is nagy siker volt, és ez bizony a 2000-es években történt. Jön tehát Shaggy és a banána.

ring off my phone. Shaggy is a banana. Hogy megérjen a banán, sok nap kell hozzá. Ez a nap és az app.

Ez volt az app, és ez volt a nap. Minden idők legjobb Beatles albuma, ezt mondja a közvélemény, ezt mondják a rajongók, és persze a kritikusok is. 1965-ben jelent meg. A Beatles Rubber Soul című albumán minden ott van, amit addig tudtak, és még egy pár olyan dolog is, amit csak később foganatosítottak különböző lemezeken. Szóval minden esetre a Rubber Soul egyik klasszikusa következik most itt a Retro Rádióban, a Pop Tarisznyában. Jön a Girl.

Ez volt a Man at Work és a Down Under. Itt a Retro Rádió, Retro Rádióban pedig szól a poptarisznya. Welcome. Az egyik nagy kedvencem a hazai zenék közül ez a dal. Ez a Hip Hop Boys. És az Ott várok rád.

0: A parti véget ér. Ez volt a Hip Hop Boys.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
0: Ez a Barbie Girl és egy remix, az együttes neve Aqua.

0: Ez volt az Agfa. És az egyetlen egy igazi nagy slágerük a Barbie Girl.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pop Tarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.

Ez volt az I Believe. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a poptarisznya. A mikrofonnál... Bass Hit Rollers. I only wanna be with you.

0: Ez volt a Bass It Rollers, és az egyik nagy slágerük, az I Only Wanna Be With You, már ezt Samantha Fox is, és még persze nagyon sokan elénekelték, de a legklasszikusabb éppen a Bay City Rollers-től volt.
1: Radio.
2: Bitóth
1: Lászlóval. Bitóth Lászlóval.
0: Visszatértek óriási sikerrel, és fantasztikus lendülettel. Ez az Emergency House. És az egyik nagy slágerük, ez a Holiday.

0: Ez volt az Emergency House és a nyakigér a Holiday. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a Poptarisznya.
1: Magyarország legendás műsora.
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Vaya con Dios. Né, na, na, na.

A Vaya con Dios után. Ez már a Bonnie M. És egy ritkábban hallható nagy-nagy klasszikus a Frank Ferieniknek. Ez a Happy Song és a Bonnie M.

Magyarország azt hiszem egyetlen egy igazi ismert reggae csapata a Ladány Bene 27. Az Ladány Bene 27 következik, ha van még a világon.

Spencer Davis Group. I am a man.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép leányok, zárjuk a poptarisznyát, de csak azért, hogy egy hét múlva a szokott időben ismét kinyissuk. Ez volt az elmúlt percekben Bryan Adams és a Cloud Number 9. A mai alkalommal Széchenyi Attila és Popovics Laci volt a segítségemre, de ne menjenek sehová, hiszen rövidesen jönnek a hírek, a híreket követően pedig kezdődik a vasárnapi Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mi pedig, ha önök is így gondolják, találkozunk egy hét múlva a szokott időben. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétót László. A viszont hallásra! A viszont hallásra.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye bye.
2: Bye bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir.

0: Magyarország legendás műsora
1: Poptalisznya.
2: Poptalisznya.
3: Műsorajánló.
0: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
3: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Indul a vasútfejlesztés, magyar világsztárokkal jönnek a medencés számok a párizsi EB-n. Kánikula lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves program összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a hazai kötött pályás közlekedést. Korszerűsítenék többek között a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, valamint a HÉV hálózatot. Fejlesztenék a Miskolci és Szegedi fővonalat, új Intercity szerelvényeket és HÉV járműveket szereznének be. Emellett állomás és pályafelújítások is kezdődhetnek. Péntekig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récekereszt úton. A jármű egy beteget szállított, amikor két autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Magyar sztárok sora ugrik medencébe a holnap kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között ott van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is aranyért úszhat. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény. Németh Nándor 100 gyorsan célozhatja meg a dobogót, míg Ugrai Panna az elmúlt időszakban mutatott jelentős fejlődése után okozhat kellemes meglepetést. A nyílt vizen már 4 érmet szerző Betlehem Dávid a medencében is bizonyíthat. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Ma is hozom 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket, és ahogy azt megszokhatták, lesz dalpremier is a vasárnapi Baházi Presszóban. Már ebben az órában egy új gesztidalt hallgatunk, Mihály Réka új dalát pedig majd a következő órában. Ezen kívül a Strandfesztiválról, a 12. Őrült Hajók versenyéről, egy Mohácssal kapcsolatos előadásról és a Vakubiharban kiállításról is beszámolunk. Indulunk.

0: Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Bródy János és a Földvár felé félúton. Ezekben a percekben zajlik a szigeten Bródy János tiszteletére egy koncert, ahol 40 hazai fellépő énekli Bródy János fantasztikus dalait. Nálunk néhány perc múlva Geszti Pétert hallhatjuk, beszélgetek is vele, sőt bemutatjuk legújabb dalát, aztán hívom majd Lobenwein Norbit a Strandfesztivál kapcsán. Jövő héten lesz a 12. őrült hajók versenye Hartán, ahol mindenféle épített úszó alkalmatlanságokkal száguldoznak majd a Dunán. Erről beszél majd Szőlősi Rafael. 9 után ismét lesz dalpremiér, Mihály Réka új dalát mutatom be, persze beszélgetek is vele, hívom majd Virágvölgyi Istvánt a Voku Viharban kiállítás kapcsán, és Varga Szabolcs egy Mohácssal kapcsolatos előadást fog tartani. Vele is beszélgetünk egy pár percet, most pedig jön az Ergo, és a Rég várok valakire a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A vasárnap Jabaházi Presszó vendége telefonon keresztül Geszti Péter, és te ajánlottad fel, hogy erről beszélhetünk, hogy te úgy kapcsolódsz be ebbe a beszélgetésbe, hogy te már túl vagy egy alváson.
1: Igen, megmondom őszintén, hogy ez a rettenetes hőkupola és víztakarékosság és energiatakarékossági időszak azért számomra rámutatott arra, hogy ha már elkezdtünk ilyen déli országgá válni, akkor nem lenne ideje bevezetni a délutáni siestát is.
0: Nagyon adom! Ezt nagyon! De kötelező lenne.
1: Figyelj, most nem akarom ezt annyira komolyan venni, de hogyha indítanál egy ilyen petíciót, szerintem ebből pillanatok alatt bizony a parlamenti interpelláció lenne, hogy tényleg most már legyen egy kis pihenőidő délután mindenkinek.
0: Szerintem jó helyen beszélgetünk erről a retróban. Az én apai nagyapám, aki 92 évig élt, amikor már idősödött, akkor mindig ledőlt egy kicsit délután. Tehát ő már akkor elkezdte ezt a siestát. Ez valamikor a 70-es, 80-as, 90-es években volt, és én mindig irigyeltem. Aztán persze most, hogy kezdem őt utolérni a korban, most amikor tehetem, én is dőlök egyet délután, képzeld el.
1: Te képzeld el, hogy én ezt már tínédzser és 20-20 koromban is gyakoroltam ezt a délutáni ledőlést.
0: Az jó. De nem ezért hívtalak, hogy az alvási szokásainkról beszélgessünk, hanem megint adtál nekünk egy jó tanácsot, ugye korábban volt a ne vitatkozz hülyékkel.
1: Igen.
0: Azt megfogadtuk. Néha azért beleszaladunk. Most viszont jön egy újabb jó tanács dalcímként és dalként, ne feküdj le haraggal.
1: Igen, ez a Ne feküdj le haraggal a szívedben című új dalunk, ami számomra nagyon-nagyon kedves dolog, mert eleve az üzenete értelmezhető egy párkapcsolati viszonyra is, de értelmezhető úgy általában is, halkan mondom, ezt talán kevesen tudják, illetve hát nyilván akik vallásosak, azok tudják, hogy egyébként ez is egy biblikus eredetű mondás volt, csak az én dalomban ez kap egy nagyon fura kis hát fordulatot, amitől kicsit, ha csak fejéről a talpára, vagy talpáról a fejére állítjuk ezt az egész mondást, hiszen a refrén az úgy szól, hogy ne feküdj le haraggal a szívedben, nehogy nekem így maradjál idegben, ne feküdj le haraggal a szívedben, inkább maradj fenn és ordíts velem, vagyis alapvetően arról szól, hogy egy tapasztalt házas emberként, ugye nyilván sokszor végigélem azt, nem tudom te, hogy vagy ezzel, hogy hát vannak olyan pillanatok, amikor te már egy kicsit lazítanál, de esetleg a párod az még így nyomnál, mondaná az azonnali történéseket, és akkor az emberben ilyenkor kialakul a reflex, hogy csaj csak mondja, hogy nye, ugye ez így csendik el a dalban is, de meg annyit mondasz rá, hogy jó, csak egy kicsit most már hagyja békés, és hadd nézem a meccset, vagy hadd olvassak, vagy nem tudom. Szóval valami ilyesmi helyzetről szól ez a dolog, és tulajdonképpen azért azt akarom ezzel is üzenni a pozitív gondolkodás jegyében, hiszen tudod, most poptimizmus jelszóval mennek a dolgaink a nagy koncert miatt, ami majd január végén jön. Szóval azt akarom ezzel üzenni, hogy szeress jobban és nevess többet, ami igazából tényleg azt akarja valahogy megerősíteni az emberekben, hogy egy nehéz nap végén is, hogyha kellő bölcsességgel, iróniával állunk hozzá az ilyen kis nyaggatózós helyzetekhez, akkor ezeket is meg lehet oldani.
0: Mennyire jó lenne, ha ezeket az emberek így megfogadnák. Tehát, hogy ez tényleg egy jó tanács lenne, hogy az ember valahogy űzze ki a haragot a szívéből, mert hát tele vagyunk. Sajnos ezt látjuk nap mint nap a különböző közösségi oldalakon, meg közlekedés közben is. De most ne erről beszélgessünk, engem az érdekel, hogy születnek nálad a dalok. Írsz egy szöveget, van egy ötleted, amiről dalt szeretnél, vagy hoznak zenei ötleteket a zenészeid. Honnan születnek a dalok?
1: Most nagyon tudatosan dolgoztunk át a Siván és Kálmán Tamás barátommal, ők a zeneszerzője ennek a dalnak is, mint sok más olyan dalnak, ami a Poptimista albumon megjelent, vagy meg fog jelenni. És megmondom őszintén, összetibáltam a fülüket, és elmentünk egy távoli, hát nem is vadászházba, de egy ilyen rönkházba 5 napra, és ott 4-5 dalt összerakosgattunk a hirtelen ötleteinktől vezéreltetve, és aztán ezt a munkafolyamatot kiegészítette egy másik ilyen összejövetel, amikor meg itthon nálunk, az én lakásomban volt egy ilyen 4 napos összejárás, és ez alatt körülbelül 8-10 dalnak az alapjait így összerakosgattuk, amiket aztán elkezdtünk csiszolgatni. Na most ez a dal speciál úgy született, hogy konkrétan tudtam, hogy ezt a szöveget akarom rárakni a refrénre, ezért nekik tulajdonképpen, hogy elmondtam ezt, hogy ne feküdj le haraggal a szívedben, ezt mondtam nekik, és ez az érdekes ebben a dologban, hogy ahogy utólag rájöttem, hogy ennek a ritmizációja, vagy ha úgy tetszik, a prozódiája, hogy az egy, ahogy ejtsük a hosszú és rövid szótagokat, ez nagyon hasonló például a rock and roll egyik alap sémadalához, a Johnny B. Goodnak a ritmizációjához. Zeneileg egyetlen nem inspirált, de a ritmizációja az tényleg ilyen, ez a back up in the woods among the evergreens. És akkor valahogy aztán ez így összeállt, hogy ne feküdj le haraggal a szívedben. De ők szerencsére ezt egy teljesen más irányba vitték, és egy ilyen, tulajdonképpen egy táncos, funky dal született az egészből.
0: Tök érdekes, hogy most nem is olyan régen beszélgettem egyébként a nagyfiammal arról, hogy a Metallica dalok születnek így, hogy ott is megvan a szöveg, és a ritmizálást veszi fel először az énekes, a James a stúdióban, és aztán arra születik meg később a dallam, meg az összes gitár riff, tehát hogy még a metalban is így működnek, hogy a szöveg ritmusa adja meg tulajdonképpen magát a dalt, hogy ez milyen lesz, és a dallam az meg utána alakul ki.
1: Hát igen, illetve a jó zeneszerző az megérzi azt, hogy ez a ritmizáció, ez hol törhető meg, vagy hol indítható újra. Uh-huh. És akkor ebből lesznek a félsorok, amelyek egyébként jót tesznek egy ilyen dalnak, mert különben nagyon monotonon ugyanaz a ritmus ismétlődne csak mindig.
0: És ez beépült már a koncertprogramba, vagy ez majd tényleg a januári poptimista debütáló Arena Show koncerten hangzik el először élőben?
1: Nem, ezt már játsszuk, és ugye az új dalok nyilván egy kicsit lassabban barátkozik a közönség, de úgy látom az eddigi koncertjeinken, hogy nagyon-nagyon hamar belopta magát a szívébe az embereknek, aminek talán az is az oka, hogy eredetileg egy Tarzan üvöltést is akartunk ebbe rakni. De kiderült, képzeld el, ez hihetetlen, hogy az eredeti Tarzan üvöltést azt meg kell venni, azért jogdíjat kell fizetni.
0: Ja, mert hogy az is egy dallam, és nyilván azt...
1: Hát meg egy össze nem téveszthető hangminta, igen. És egy külön weboldala van, hogyha fölmész rá, és ezért külön csengetni kell, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezt most kielengedjük, de a koncerten remek Tarzan hangokat tudok kiadni, és ez ott az ott általában be szokott jönni, főleg a férfi közönségnek, akiket rendszerint úgy szoktam azonosítani, hogy szegények el kellett, hogy jöjjenek egy eszi koncertre, mert az asszony azt mondta, hogy menni kell.
0: Bocsánat, hogy felébresztettelek, nyugodtan dőj vissza, de arra vigyázz, hogy ne feküdj le haraggal a szívedben.
1: Köszi, Csavikám,
0: köszi. Köszi, szép estét, ciao, szia. Geszti, ne feküdj le haraggal a szívedben. Gátos Iván, Kálmán Tamás és Geszti Péter szerzeménye most a Retro Rádióban, a vasárnapi Abaházi Presszóban.
2: Gold Premier az Abaházi Presszóban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül Lobenvej Norbert. Hello, szia!
1: Hello, Csabi, köszöntöm a hallgatókat!
0: Amiről most beszélgetünk, ugye nem is olyan régen, a Sopronfest kapcsán faggattalak, most pedig a Zamárdi Szabastrandon augusztus 19-től 22-ig megrendezendő strandfesztiválról szeretnélek kérdezni. Ez mindig itt volt a augusztus 20-ai ünnep környékén?
1: Akkor, amikor elkezdtünk 2013-ban, akkor augusztus 20-át céloztuk meg. Egyszer-kétszer volt a kitérő Covid idején, vagy éppen olyan években, amikor nem így jött ki a lépés. De egyébként a cél az, hogy a nemzeti nagy ünnepre csatlakozzunk, egy kicsit másfajta ünnepel mi is.
0: Én emlékszem, hogy gyerekkoromban nagyon sokat voltam ott a Zamárdi Szabastrandon. A Szekszárdon laktam, és valahogy az olyan egyszerű volt oda felautókázni a szüleimnek. Én nagyon-nagyon szerettem, viszont nagyon régen jártam ott. Változott-e bármit a Szabastrand mondjuk a 70-es évekhez képest?
1: Hát én nem voltam annyira szerencsés, hogy túl sokat járhattam a Balatonon, ugye én soproni vagyok, és pont Széplakra, ami ugye egy nagyon közel van Zamárdihoz, járhattunk nagyjából évente, két évente, egy-egy hétre a szüleim vállalati üdülőjében, de hát az az élmény, az az egy hét az engem annyira föltöltött gyerekként mindig, hogy azt hiszem, hogy az, amikor belevágtuk a fejszénket a Balatonszalonba még 2007-ben, aztán 13-ban a Strandfesztivált, amikor elindítottuk, vagy bármiféle egyéb balatoni projektet, az nagyjából abból táplálkozik, hogy hasonlóan szép emlékeket őrzünk a szívünkben mi is, mint amiket azt hiszem, hogy te is gyerekkorból.
0: Na de és akkor mivé alakul most át a Szabastrand? Hány színpadot fogtok oda felépíteni?
1: Nagyon szerencsések vagyunk abban az értelemben, hogy ez egy közvetlen vízparti fesztivál a strand, ahogy a neve is mutatja, hihetetlen panorámával Tihany irányába. Azt szoktam mondani a kollégáimnak, amikor egész évben készülünk a strandra, hogy mi vagyunk olyan szerencsések, hogy sokat vagyunk a Balcsin, akár mint nyaralók, akár mint munkavégzés, de akik erre a 4 napra jutnak csak el, azoknak mutassunk meg mindent a Balatonból. Ez is a szlogenünk, minden, ami Balaton, tehát ételek, italok, képzőművészet, olyan személyek, arcok, beszélgetések és zenék, amelyek a Balatonhoz köthetők. És hát ez a 4 nap, ez most már tényleg azt jelenti, a Balatonnak a legnagyobb eseménye, a legnagyobb fesztiválja lettünk az elmúlt években. Veletek indul, hogyha mondhatom azt, augusztus 19-én. Két nagy színpadunk van és 4-5 kisebb. Az egyik színpadunkon a Retro Stars nevű sorozat, ami sokáig Balatonfüredet gazdagította, vagy szépítette, tette boldogabbá minden évben, tér vissza. Hát, hogy most az a beszélje, DJ Dominikkal indulunk, aztán az Animal Cannibals, Cosmics, Groovehouse, TNT, FLM, rengeteg olyan csapat lesz jelen, akiket imádnak a hallgatók. Egy másik színpadon egy picit más világ, Robin Schulz-tól, Timmy Trumpeten át, nagyon sok olyan fellépő Purple Disco Machine, akik egy kicsit azt gondolom, hogy generációkon átívelő, de fiatalabb produkciót jelentenek.
0: És hát nyilván mindenki meg fogja találni a kedvenceit a Strandfesztiválon, és szerintem aki él és mozog, és ma számít az élvonalban a magyar könnyűzenében, ők ott lesznek, viszont engem érdekelne ez a sok minden kiegészítő program, amiről az előbb meséltél. Ezek is mind ott történnek helyben, a strandon?
1: Tulajdonképpen mondhatom, hogy igen. Az a célunk, az a tervünk, hogy azok a vendégek, akik ott laknak a helyszínen, vagy akár egy közeli nyaralóban, vagy vonattal már korábban megérkeznek, ők már a déli óráktól elkezdhessenek strandolni, ha az időjárás engedi, már pedig miért engedni, illetve azon dolgozunk egy új projektünk tavaly óta, létrehozunk egy saját várost a városon belül, a fesztiválon belül, az a neve a Strand City, ahol tulajdonképpen mindent megtalálnak a jelenlévő fesztiválhoz a közönség, amit a hétköznapokban szeretünk. Beleértve a kertmozit, a diszkót, a reggeli tornát, még a sulit is, ahol természetesen olyan előadásokat hallgathat a közönség, amiket nagyon szeret. Tornaórával indul a nap, jogával, szuppozással és sok minden mással, és hát tulajdonképpen mondhatom azt, hogy olyan pesgő, nyüzsgő városi forgatókban lehet része az ott lévőknek, amit a tapasztalataink szerint nagyon-nagyon szeretnek. Így is fogalmazunk, hogy álmaid városát találod itt meg. Augusztus 20-án pedig összefogva az északi part és Tihanyfüred tűzijáték szervezőivel, tulajdonképpen a Balaton legnagyobb tűzijátékát tervezzük idén is összehozni, még pedig úgy, hogy egymás után következik ez a három városnak a tűzijáték programja. Tehát aki mondjuk a Balaton közepén van olyan szerencsés, hogy egy csónakról vagy vitorlásról nézi a tűzijátékokat, az egy órán keresztül ebben gyönyörködhet.
0: Adok egy nagy pacsit, és nem a Retro Stars miatt, az is persze megdobogtatja a szívem, de közben, ahogy nézem a fellépőket, és tényleg mindenki ott van, aki a fiatalok kedvencei, a Betonhoffitól a Carson Coman át, Dashig mindenki, és tényleg hosszasan lehetne sorolni, de hogy végre a rockzene is képviselteti magát egy ilyen jelentős fesztiválon, az AVS, a Bikini, vagy éppen Deák Bill Gyula neve, ezért egy nagyon nagy pacsi jár, hogy ők be tudnak épülni a pop előadók közé. Azért ez egy nagy vállalás.
1: Hát egy olyan élethúz van mögöttünk, ahol tényleg az elmúlt 11-nehány évben a tankcsapdától sok csapaton keresztül éppen annak megfelelően, hogy mit engedett meg a program, sok-sok produkció vendégül láttunk, de most már mondhatjuk azt, hogy miközben talán az egyik legfiatalabb közönség a Strandfesztiválra jellemző, mi a Balatonon vagyunk, a fiatalok erről hívják magukkal a szüleiket is, ezért sok-sok olyan program idézőben belefér a kínálatba, amelyeken azt gondolom, hogy generációk nőttek föl, a gyerekeknek is talán mond valamit, a fiataloknak, de a szülőknek, nekünk szülőknek biztos, hogy egy biztos pont ellátogatni ezekre az általad is említett koncertekre.
0: Akik szervezik, akik ezt az egészet készítik, ilyenkor, amikor megtörténik ez a jó néhány nap, ilyenkor ti ott vagytok a helyszínen? Élvezitek mindazt, amit felépítettetek?
1: Hát én azt szeretem a legjobban ebben az Isten adta szerencsében, hogy ennyire jó munkánk lehet, hogy nem csak én, hanem a kollégáim is tulajdonképpen hetek, hónapok óta azt emlegetjük, azt mondjuk egymásnak, hogy jaj, bárcsak már ott lennénk, annyira várjuk. Tulajdonképpen minden percét szeretjük kiélvezni, annyira szívünket, lelkünket beletesszük az én sok-sok barátommal, kollégámmal együtt, aki ezen dolgozik. Én azt remélem, hogy hasonló örömöket tudunk okozni a hozzánk érkező fellépőknek, közönségnek, mint amilyen örömmel mi ezt összeállítjuk.
0: Én azt gondolom, hogy a magyarországi vizek, így aztán a Balaton is az utóbbi időben, és főleg ezekben a napokban minden reklámot meg kell, hogy kapjanak, mert hogy inkább más vizeket választanak, más országok vizeit választják azok, akik megtehetik, de én nagyon bízom benne, hogy mire a Strandfesztivál eljön, normális minőségű és mennyiségű víz lesz a Balatonban.
1: Ebben én is bízom, hát én sokat szinten, napi szinten jelen vagyok a Balatonon, mint látvány továbbra is fantasztikus, szerencsére fürdésre alkalmas, hát alacsonyabb a víz, az biztos, mint amit megszoktunk, vagy amit szeretünk, de azt gondolom, hogy a fesztivál ilyen vízparti környezetben még mindig unikálisnak mondható idehaza.
0: Strandfesztivál tehát augusztus 19-től 22-ig, Lómenvej Norbert, nagyon szépen köszönjük az infókat.
1: Nagyon köszönöm, és szeretettel várunk titeket.
0: Köszi. Szép estét, szia!
1: Köszönöm, Csabikám, szia!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jabaházi Presszó vendége telefonon keresztül a Hartáért Egyesület elnöke, Szőlősi Rafael, hello!
1: Sziasztok, hello, üdvözlök mindenkit!
0: És az őrült hajók versenyéről fogunk most beszélgetni, ha jól tudom, akkor idén már a 12. jön, ugye? Jól számolom.
1: Így van, nagyon jól tud számolni ez a 12. év, amikor így végigverjük, végighajtjuk ezt az őrületet itt a Hartai Dunaparton, igen.
0: Hál' Istennek van szerencsém minden évben ott lenni és speakerkedni, meg közvetíteni a versenyt. Idén viszont felmerült bennem egy kérdés, és nyilván nem én vagyok az egyetlen, hogy ugye a rekord alacsony dunai vízállás miatt nem került-e veszélybe a verseny?
1: Én azt gondolom, hogy az őrületes versenyünk az nem kerül veszélybe, maximum annyi, hogy itt a versenyzők valami kereket szerelnek itt a hajóikra, és akkor úgy nyomjuk végig a dolgokat. De szerintem itt, ahogy itt megismertem, itt már ilyen jó kis családi hangulat alakult itt a versenyzőkkel. Vannak visszajáró versenyzőink, úgyhogy őket én elég őrültnek gondolom ahhoz, hogy egy ilyen kis minimál vízállás így ne vegye el a kedvüket a versenyzéstől.
0: Mondd el a hallgatóknak, hogy pontosan miről is szól az őrült hajók versenye.
1: Hát ez igazából egy mindenféle ilyen úszó alkalmatosság, alkalmatlanság, igazából 3-4 szabályunk van, nem lehet eleve úszó alkalmatosságra tervezett őrült hajót építeni, tehát itt igazából hordókból, petpalackokból, mindenféle úszó valamikből, fadarabokból már építettek hajót. Azt hiszem, hogy a legnépszerűbb az inkább a hordó, amiből összerakosgatják a versenyzők a hajóikat. Emberi erővel kell, hogy hajtsák ezt a alkalmatlanságot, illetve hát ezt a 3-400 méteres céltávot, amit a sólyapályáról a rajtól indítunk, ezt meg kell, hogy tegyék. Bizonyos akadályokon kell végigmenni, szalomozniuk kell, vissza kell jönniük egy kicsit folyásiránynak, ami most azt hiszem, hogy az idén az egy elég könnyített pálya lesz.
0: Igen.
1: Ezért így a szárazföldön az idén egyéb meglepetésekkel is készültünk a versenyzőknek, amiket majd most nem szeretnék elárulni, legyen ez meglepetés, mindig így szoktunk a parton is egy kicsit őrültködni utána a verseny után.
0: Ja, a lényeg az, hogy olyan őrülteket vártok, akik szeretnek vízen lenni, nem hagyományos értelembe vett vízi járműveken. Volt már extra magas vízállásnál is verseny, ott azért talán egy kicsit veszélyesebb volt, de ha jól tudom, akkor ott is meg lehetett, vagy akkor is meg lehetett rendezni.
1: Igen, most jó nagy partunk van, úgyhogy hát ezután is bíztatnék mindenkit, hogy gyertek és töltsük meg ezt a Hartai Dunapartot.
0: Ja, most a közösség jobban elfér, igen, mert hogy több a
1: hely. Igen, elég nagy helyünk van most, igen.
0: Jó, szoktak lenni kísérő rendezvények, ugye maga a verseny a szombaton szokott megtörténni délután 3-kor, és már előtte pénteken van rendezvény, vagy hát kísérő rendezvény, és aztán szombaton is, előtte is, utána is. Kik a fellépők most a színpadokon?
1: Igen, pénteken egy kis felvezető napot szoktunk tartani, amikor is egy kicsit jobban összerántjuk így a versenyzőket, meg hát nyilván a közönségnek is próbálunk valami kis programot csinálni, úgyhogy a péntek délutáni programot azt egy DJ kezdi, amit így szépen délután elzenélget, és akkor próbálunk egy kis lájtos hangulatot teremteni, egy kis csillezéssel. Aztán utána este 7-kor a Polina, egy Nirvana Tribute Band egyébként, egy elég kemény kis rock'n'roll-al fog itt belépni, aztán este 9-kor pedig a Péter Fibori és a Love Band fog zenélni nálunk, utána pedig egy kis rockdiszkó lesz a színpadnál, úgyhogy ezzel készülünk így a közönségnek is, hogy ők is jól tudják érezni magukat, ne csak a versenyzők őrültködjenek.
0: Szombaton pedig maga a verseny előtte mindig van hajószentelés, meg közös ebéd, meg a gyerekeknek már délelőtt programok, és a hajóverseny után természetesen egy grandiózus eredményhirdetés, ha jól tudom, akkor minden évben a győztes csapat elutazhat az Adriára, és valódi hajón, a tengeren is hajózhat. Ez így lesz idén is?
1: Igen, a kék cég csoport jóvoltából az idei évnek a fődíja is egy egyhetes adriai vitorlázás, amikor a versenyzők igazából a hajón is alszanak, Ha jól tudom, ez egy 54 lábas vitorlás, úgyhogy nagyon kényelmesen el fognak férni ezen a vitorláson. A bérkapitányt is állja a támogatónk, úgyhogy nem szükséges az, hogy itt ilyen túl nagy hajózási tapasztalat legyen. Hát az őrült hajók nem is erről szól, azt hiszem, hogy itt ilyen
0: nem is valódi matrózokat vártok. Igen. Jó. És aztán az eredményhirdetés után jön az, amikor már a szervezők, tehát ti is kicsit lazítotok a nyakkendőn, bár még nem láttalak titeket soha nyakkendőben, de jön a lazítás, és aztán az esti koncertek. Kiket láthatunk, hallhatunk szombaton?
1: Szerintem a szervezők közül az idén sem lesz senki nyakkendőben, de azt hiszem, hogy ebben biztosítanak.
0: Ez jó.
1: Szombaton, amivel így egy kicsit a gyerekeket szoktuk lefoglalni, inkább a gyerekprogramos részről szeretnék beszélni. Délután 2-től este 6-ig itt a gyerekeknek egy teljes szabad program van, szabad foglalkozás, amikor kishajókat építenek, ugye próbálunk egy kicsit az utánpótlás nevelésről is gondoskodni, hogy aztán későbbiekben kedvet kapjanak a nagyhajók építéséhez. Úgyhogy a gyereksarokban mindenféle ugrálóvár, arcfestés és ilyesmi áll rendelkezésére a gyerekeknek, ahol a rendezvénynek, amikor belépnek, akkor ugye ez teljesen ingyenes a gyerekeknek már, így a szülők legalább meg tudnak inni valamit, meg nyugodtan tudják végigkísérni a hajóversenyt. A gyerekeknek délután 2-kor egyébként a Mosolyra Hangolók fog egy koncertet adni, amikor kifejezetten tényleg így gyerekkoncerttel fogunk foglalkozni, vagy azzal biztosítjuk nekik a jó kedvet. Aztán az este főfellépője a Paddy and the Reds, illetve időutazók rockband lesz, ilyen
0: az eredményhirdetés után. Igen.
1: Az eredményhirdetés után, igen, ők már este 7 órától lépnek föl, és a Paddy and the Reds az 9 órától fog fellépni a színpadunkon.
0: Mindez tehát jövő hétvégén, augusztus 14 és 15-én a Hartai Dunaparton, a Duna legőrültebb hétvégéje, 12. őrült hajók versenye. Szőlősi Rafael, nagyon szépen köszönjük, és kívánunk idén is jó időt, meg egy nagy kalappal, és nagyon sok őrültet oda Hartára.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget. Pénteken találkozunk
0: csak. Oké, kösz, szeva.
1: Köszönöm, minden jót, sziasztok.
0: Ciao. Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
6: Még mindig korábban zárnak egyes posták, hamarabb érkeznek az agrártámogatások. Megvan az év strandétele. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már pénteken elindulnak, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 3/4-ét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Holnap utánig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitás és a gyors tálalhatóságot is osztályozta, ismertette rádiumban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
4: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog. Egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
6: Súlyos helikopter baleset történt Rio de Janeiroban egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, 3 kolumbiai turista meghalt. A brazil nagyvárosban egyre több a turisztikai célra használt helikopter. Júniusban összeütközött 2 ilyen jármű, 6 ember vesztette életét. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Az előttünk álló 60 percben is hozom a legnagyobb hazai kedvenceket. Hívom majd Mihály Rékát, és bemutatunk egy új dal tőle, a Meseszét címűt. Varga Szabolcs történész Mohácsról tart majd egy előadást, ennek kapcsán hívom. És a Vaku Viharban kiállítással kapcsolatban Virágvölgyi Istvánnal is beszélgetek nem sokára. Indul az óra Adrival!

Idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Zséda énekelt, ez volt a Csak a szívemet dobom elé. Szép jó estét, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Mihály Réka a Group and Swing zenekar énekese volt hosszú évekig, vagy másfél évtizedig. Azóta szólópályára lépett, és a legújabb dalát fogjuk bemutatni néhány perc múlva, hívom is előtte természetesen. Varga Szabolcs történész, Mohácssal kapcsolatos előadása lesz. Különleges helyszínen, a Mixed Duma Klubban, ahol általában stand-up előadások vannak, tehát vicces előadások. Mohács 500. évfordulója nekem nem tűnik annyira viccesnek, de Szabolcsal ezt is meg fogom tudni beszélni. Aztán hívom Virágvölgyi Istvánt a Vaku Viharban kiállítás kapcsán. Ez egy olyan fotókiállítás, amelynek a képei a 2000-es években a bulikban, a partikon készültek. Most a Republic zenél, engedj közelebb a Retro Rádióban.

Minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Jobbaházi Presszó vendége telefonon keresztül, Mihály Réka, hello, szia!
1: Szia, sziasztok!
0: Én úgy tudtam korábban, hogy a te igazi műfajod a swing, hiszen a Gruppen Swingben, hát énekeltél korábban, nem tudom, hogy most még ott vagy-e?
1: Nem, már nem.
0: Nem, ugye? Akkor ezt de hogy valamikor le is nyilatkoztat, hogy neked az az életed, hogyha mögötted egy big band zenél és szól a swing. Ehhez képest most itt van a Meseszép című dal, amit majd nem sokára megmutatunk. Amennyire én értek a zenéhez, ennek azért olyan nagyon sok köze nincs a swinghez.
1: Hát gyakorlatilag semmi.
0: Ugye? Akkor jó van. Megnyugodtam, hogy nem beszélek hülyeséget. Mi változott?
1: Hát tulajdonképpen rengeteg, nem is rengeteg minden, szinte minden megváltozott körülöttem és mellettem, és úgy egyébként. Sosem terveztem, hogy csak is kizárólag a swing lesz az én utam, de valahogy mégis zsigerileg azt a számottevő időszakot, amit én eddig a zenében töltöttem, a swing zene alkotta. Mindeközben azért születtek olyan Mihály Réka dalok, amik vagy előtérben voltak, vagy kevésbé, de poposabb hangvételű, vagy akár ilyen teljesen lírai hangvételű dalok voltak, de mivel a Gruppen Swing egyik frontja voltam 15 éven keresztül, nem volt ildomos ezzel előrukkolni, meg a közönség ezt szokta meg tőlem. Uh-huh. És aztán néhány éve úgy alakult az életem, hogy a zenekarral különváltunk, és mindazok a dalok, amik egészen addig születtek, vagy ez alatt a 15 év alatt születtek, szép lassan így előjöttek a szekrényből, a fiókból, kikerültek, és rájöttünk Áronnak, a férjemmel, Román Áron, aki a méltán híres United zenekar billentyűse és dalszerzője, hogy ezek közös dalok, amiket írtunk, ezek tulajdonképpen jó dalok, és nem feltétlenül kell őket tovább bújtatni csak azért, mert Rékát eddig swing énekesnőként ismerte meg az, aki ezt a műfajt szereti. Úgyhogy, és mivel elmúltam 40 éves, ezért úgy voltam vele, hogy most már minden, hogy mondjam, tehát olyan sok minden történt, hogy az, hogy ki mit fog erről gondolni, azt most már illene félretennem. Úgyhogy születtek ezek a dalok.
0: Tök jó. És maximálisan egyetértek, hogy hiába jelentett ki, nem tudom, évekkel ezelőtt, hogy mi a te nagy kedvencet, mit szeretnél, ha egyszer úgy döntesz, hogy innentől kezdve másképp gondolod, akkor menj a saját utadon. Úgyhogy ez tök jó, hogy nem ragadtál bele a swingbe, bár azt is tök jól csináltad. Viszont azért érdekelne, hogy hát ugye együtt értek az Áronnal, csodálatos gyermekeket neveltek, és akkor egyszer csak azt mondjátok, hogy jó, akkor ma viszont üljünk le reggel, vagy nem tudom, délután, mert ez két órán írjunk egy dalt, vagy ő folyamatosan ír dalokat, és azt mondja, hogy hú, ez pont jó lenne neked. Hogy születnek a te dalaid? Hogy ez ilyen programszerűen, vagy hogy működik ez nálatok?
1: Teljesen véletlenszerű, mert hogy ő is ugye, itthon leginkább ihen, de én meg azt szeretem, hogyha velem itthon pihen és nem dolgozunk, de aztán ez elkerülhetetlen, mert vagy nekem van egy ötletem épp a két gyerekaltatás között, vagy éppen ő jön úgy haza, hogy nem tudom, hallott valami dalt, és arról abból megihletődött, és akkor leül a zongorához itthon, és akkor valamit így énekel, zongorázik, amit én aztán azonnal lefigyázom, szerintem fos. Már minden szó szerint, mindig mondja, hogy nem kell neki kritikus, mert itt van az asszony.
0: Jaj, de jó ez.
1: És akkor aztán ezekből tényleg olyan szorosan vagyunk együtt zeneileg is, hogy tudja már, hogy mi az, ami nekem jól áll. Én tudom azt, hogy mi az, amiben ő nagyon erős, amiben ő nagyon jól rosszul, de használható, mint zeneszerző. Uh-huh. És aztán ezek pont ezért lesznek abszolút testazonosak, meg így a hangomra rá tudja illeszteni azt a dallamívet, ami attól szépen fog csengeni, és ami aztán utána végén olyan lesz, hogy azt tudom mondani, hogy ilyet szerettem volna.
0: Beszéljünk egy kicsit konkrétan a dalról. Én azt szoktam csinálni, hogy először mindig a dalt hallgatom meg, hogy engem ne befolyásoljon semmiféle képi ráhatás. Ezt most elmulasztottam, tehát most mivel te átküldted nekem, én egyből megnéztem klippel együtt. Megnyert magának a klip, ráadásul csodálatos helyszíneken játszódik. Én nagyon szeretem az olasz életérzést, és ráadásul ez benne is van. A Dolce Far Niente, ha jól mondom, ezt keresed, és ráadásul megkérdezed ugye a Olaszországban az utcanépét, hogy nekik ez mit jelent. És hát egyrészt fantasztikusokat mondanak, másrészt meg te ott nekik énekled, vagy ott adod elő mindazt, hogy szerinted mitől gyönyörű az élet.
1: Így van. Ahogy az előbb is mondtam, olyan sok dolog történt az életemben, rengeteg veszteség, a szüleim elvesztése, a késői anyai anyává válásom, hogy el kellett jutnom, az élet úgy akarta, vagy úgy alakította, hogy el kellett jutnom arra a pontra, hogy rengeteg dolgot el kellett engednem. És a megfelelési kényszeremet is valaminek tökéletesnek kell lennie, attitűdöt muszáj volt levetköznem ahhoz, hogy tovább tudjam folytatni az életemet egészséges felnőttként, és ennek a megkoronázása tulajdonképpen a mese szép. És amikor ezt a dalt megírtuk Áronnal, akkor a dalszövegíró, Kis Péterfi Márti, akivel már nagyon régóta együtt dolgozunk, én annyit mondtam, elmondtam, hogy miben vagyok, mit élek át, milyen időtél, vagy életszakaszomban vagyok, és akkor előrukkolt ezzel az olasz életérzéssel, és benne volt a dalszövegben Dolce Far Niente, és mondtam, hogy Jézusom, nem már, nem szeretnék egy olyat, egy magyar dalban egy ilyen olasz sort, de aztán ahogy így elkezdtem énekelgetni, és ahogy egyre inkább énekeltem, majd jött ugye a Boldogati, aki a klipet forgatta, aki félig Nápolyban él, félig Budapesten, és amikor meghallgatta, mondta azt, hogy jó, pakolunk, indulunk és forgatunk. Mire mondtam, biztos, hogy nem, mert két apró pici gyerekem van, nincs erre keret, hogy én Nápolyban klipet forgassak. De aztán mégis úgy lett, hogy a pici gyerekekkel együtt összecsomagoltunk, és Nápolyban forgattuk le ezt a klipet. Annál is inkább, mert Nápoly annyira él, és tényleg így hiteles, és így benne maradhatott a Dolce Far Niente, az édes semmittevés sor is, mert hogy így lett autentikus. Itt nem kellett statisztákat fizetni, nem kellett fénytechnikát telepíteni, semmit, mert kimentünk az utcára, én énekeltem, és a város, az emberek ott éltek velem együtt, senkit nem kellett előre leszervezni, hogy legyen ott, csinálja ezt, vagy azt. Ami a klipben történik, az tulajdonképpen a pillanat képe.
0: És a végén van egy úriember a klip végén, ez ugye a dalban, tehát most, amit majd meghallgatjuk a rádióban, azt a hallgatók nem fogják látni, csak ha valaki megnézi a klipet is. Van egy úriember, aki a végén azt mondja, hogy neki ez a sor, a Dolce, mond ki, neki azt jelenti, hogy élvezed azt, ami van, amit van. Tehát, hogy ez a legszebb, hogy azt élvezed, amit van, tehát, hogy nem siránkozol azután, ami nincs, vagy ami lehetne, vagy amit elvesztettél, hanem csak egyszerűen megéled azt, amit van. Hogy ez mekkora nagy dolog, hogy ez ha már erre képesek vagyunk, akkor tulajdonképpen boldog életet tudunk élni. És ez benne van a dalodban is, én ezt nagyon-nagyon hálásan köszönöm neked.
1: Hát nagyon örülök. Tényleg azt gondolom, hogy ez egy fontos üzenet mindannyiunknak. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy én ezt értem, és én ezt élem. De a mindennapokban elveszünk. A mindennap bosszúsága felülír olyan sok dolgot, és nem elég emlékeztetni magunkat erre minden nap, hanem ténylegesen így kell élni, mert olyan rövid. És tényleg nem tudhatjuk. És így igazán tiszta és kerek tud lenni.
0: Mihály Réka, nagyon szépen köszönjük az információkat, meghallgatjuk a Mesecép című dalodat, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a dalnak is, meg neked is.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: További szép estét!
1: Sziasztok!
0: Szia! Dalpremier az Abaházi Presszóban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül. Varga Szabolcs történész, mondok egy nagyon hosszú titulust, a Hunrem Bölcsészet Tudományi Kutató Központ Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Mohács 500 kutatási program kutatója. Nagy szeretettel üdvözöllek!
1: Szerbusz, sziasztok!
0: Azért volt fontos ez a hosszú titulus, mert hogy lesz neked egy előadásod, Sorsordítók, nem elszólás, tényleg ez a címe, Mohács 1526, ráadásul ez a Mixát Duma Klubban lesz, a Duna Akadémia keretében, ahol legalábbis legjobb tudomásom szerint eddig leginkább ilyen humoros előadások szoktak lenni a Mixát Duma Klubban. Valamiért Mohácsot meg nem gondolom egy vidám témának.
1: Nem is az. Úgyhogy ezt Litkai Gergelyen kell számon kérni, hogy miért gondolt erre, hogy ez egy jó ötlet. De azért az lenne valójában a cél, ha tudnánk erről már kicsit legalább ironikusan beszélni, vagy egy kicsit magunkon nevetni. Ettől ezt a csatát nem fogjuk megnyerni, meg nem lesz a magyar történelem aranykönyvébe beleírva. De azért tudnánk róla máshogy beszélni, mint ezzel a nagy nemzeti fájdalommal.
0: Hát
1: talán
0: igen,
1: emiatt.
0: Egy Kisfaludy is megírta, hogy nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács. És valahogy tényleg így is gondolunk rá, hogy ez egy ilyen szomorú, az egy ilyen hatalmas nagy vereség. Mi az, ami ebben az előadásban más honnan világítja meg ezt a történést?
1: Talán a perspektíva. Tehát ezt a csatát tényleg nem fogjuk megnyerni 500 évvel később sem, de az emlékezetét viszont átalakíthatnánk. Tehát, hogy ez egy nagy vereség, aminek voltak nagyon komoly következményei a következő 150 évben, de hát valójában túléltük, és a végén azért a második félidőt behúztuk, és volt egy második mohácsi csata 1687-ben, amit megnyertünk. Volt egy felszabadító hadjárat sorozat, aminek köszönhetően az ország egysége helyreállt, és azért van mit ünnepelni, van mire büszkének lenni a 18. századi szerintem harmadik vonalapításból. Tehát nem biztos, hogy a 500 évvel ezelőtti eseményre ennyire keserűen kellene ránéznünk. Ez nem a magyar sors fátuma, ami történt velünk, hanem hát ez a, jól megnézzük, akkor eléggé papírforma, egy sokkal nagyobb nagyhatalom megtámadott bennünket, és hát olyan túlerőben volt, amiből a mohácsi vereség azért borítékolható.
0: Hát igen, és ilyenkor szoktam azt mondani, hogy ki tudja, mi lett volna, ha az nem történik meg, tehát hogy később biztos történtek olyan dolgok, mint amit te is mondtál, hogy azért történtek velünk jó dolgok is. Lehet, hogy sokkal nagyobb vész is történhetett volna ennél is, tehát hogy mindig mindennek megvan a jó és a rossz oldala. De ha jól tudom, akkor vannak újabb kutatások azzal kapcsolatban, vagy hát újabb kutatásokra épül a te előadásod.
1: Igen, és idegen tollakkal fogok égeskedni, hiszen nagyon sok kollégám évek óta foglalkozik intenzíven a mohácsi csatával, de azért, és azért tisztában látunk mind az előzmények kapcsán, amilyen is volt ez a Jagelló országa a Mátyás halála után. Röviden azért nem látunk olyan nagy visszaesés, mint amit a történelem tankönyvek sugallnak, vagy ahogy mit gondolnánk mi a mátyási aranykor után. Ez egy jó állapotban levő ország, amit oldalba kap ez az oszmán cunami. Ez a csata azért nem másfél óra alatt dőlt el, nem feltartott kézzel ment oda ez a sereg, amelyik egyébként akkor egyik legnagyobb serege, aminél nagyobbat azért nehéz kiállítani, Európában sem sikerült, mint 26-27 ezer fős sereg második Lajos zászlaja alatt, akik hát megtették, amit megtehettek egy több mint 80 ezer főnyi jól képzett oszmán hadsereggel szemben, és még ezután sem lógattuk ki a fehér zászlót, mondván, hogy elvesztettük a királyt, elvesztettük a csatát, elvesztettük a fővárost, akkor jöjjön, aminek jönnie kell, hanem rögtön nem egy, hanem két királyt is választott a túlélő nemesség, ami innen visszanézve, történelmi távlatból látva azért nem volt a legrosszabb döntés az ő részükről. Tehát ez a pohár szerintem félig tele van, és ahogy mondtad, voltak rosszabb forgatókönyvek talomba, amit sikerült elkerülni az akkori embereknek a kiállása miatt, helytállása miatt.
0: Ugye ez az előadás augusztus 27-én lesz, amiről most beszélgetünk, a te előadásod. Ez tényleg egy előadás, vagy ez beszélgetés? Hogy kell ezt az egészet elképzelni? Te kiállsz, csak beszélsz, vagy lesz valami vetítés? Tehát az egészet hogy képzeljük el?
1: Nem lesz vetítés, egyelőre erről nem volt szó. Lehet, hogy egy-két kép hátul, csak azért, mert az bármilyen kép jobb, mint az én arcom. És hát igen, valahol a stand-up műfaja az megmarad, de hát nagyon remélem, hogy lesz annyi kérdés a nézők közül, ami miatt aztán a végén kialakulhat ebből akár egy beszélgetés is, de hát az elején csak elmondanám, amit én gondolok erről.
0: Ki lehet ennek a közönség ilyenkor? Mindig azon gondolkodom, hogy van-e célközönség? Egyáltalán neked mindegye az, hogy ki ül ott és ki hallgatja?
1: Őszintén szólva, mindenki, aki rászán az életéből egy ilyenre másfél órát és hajlandó ezért fölvenni egy utcai ruhát, meg egy cipőt, nehogy itt még jegyet is venni, hát azt már meg kell tisztelni. Most tényleg azt mondanám, hogy a 9-től 99 éves korig, mert az a tapasztalatom a elég sok közönség találkozó előadás során, hogy erre tényleg van egy igény. Tehát, hogy így szeretnének az emberek ebben tisztában látni, van-e körül egy média visszhang, keresik az ezzel kapcsolatos videókat, konferenciákat, és sokat is tudnak erről, és érdekli is őket.
0: Ugye 2026 a Mohás 500 emlékéve, megváltozhat-e úgy, ahogy te ezt most így mondod és gondolod a mi gondolkodásunk, vagy a véleményünk mindarról, ami 500 évvel ezelőtt történt?
1: Hát nem lehet tudni szerintem még, hogy mindez pusztába kiáltott szó-e, vagy a pillangó szárnya meglebbentéséből valahol pár ezer kilométerre vihartámad. Nem vagyok egyedül ezekkel a gondolatokkal, szerintem sok kollégám hasonlóan vélekedik, sok helyre megyünk, sok helyre hívnak bennünket, aztán meglátjuk, hogy ebből milyen következmények lesznek. A nagy siker mégis az lenne, ha eljutnánk a történelem tankönyvek lapjaig, és ott sikerülne átírni ezt a fejezetet némileg reálisabbra. A tényterápia azért nem lenne senkinek a kárára.
0: Augusztus 27, Duma Akadémia keretében Mixát Duma Klubban Varga Szabolcs történész előadása Sorsordítók Mohács 1526. Sok nézőt és nagy sikert kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszélgettünk.
0: Én is köszönöm, minden jót, szia!
1: Szervusz!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül Virágvölgyi István, képszerkesztő, kurátor, rajzoló, fotográfus, nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
1: Szia, hello!
0: És van a Magyar Zeneházában egy Vaku viharban a magyar partifotózás pixelzajos hőskora a 2000-es évek elején című fotókiállítás, aminek te a kurátora vagy. Mit kell tudnunk erről a kiállításról, ez mitől különleges, kinek szól, ki az, aki célközönsége lehet egy ilyen kiállításnak?
1: Hát szerintem az a Y-generációs emberke, aki körülbelül 20 évvel ezelőtt bulizott Budapesten, és emiatt ismeri a bulifotó fogalmát, ami most arra egy ilyen régészeti szakkifejezési nem esedett. De aki emlékszik arra, hogy milyen volt, elmenni az esti buliban, és akkor ott jöttek a profi fotógépekkel mindenféle fotósok, akik pofának kusták, és másnap valami internetkávézóba, vagy az iskolába, egyetemnek a éptermére próbálta kiböngészni a holnapokról róla és a haverjairól készült képeket.
0: Hogy működött ez annak idején? Hát nyilván ma már ezt nem biztos, hogy dokumentálni lehet, de hogy azok, akik ezeken a fotókon akkor szerepeltek, azoktól kellett engedélyt kérni? Vagy ez még egy másik világ volt? Nem volt ennyire PC minden?
1: Nem volt ennyire, igazából az ezek 2000-es évek második felébe indult ez. Ennek a tudatosodása egyébként a polgári törvénykönyv nem változott, tehát jogilag hasonló lett volna a helyzet, csak erre nem is figyelt annyira tudatosan senki, illetve egy csomó hely, ahova ugye megvetted a belépőjegyedet, az beépítette ezt a házi rendjébe, hogy azzal, hogy megveszed a jegyet, akkor hozzájárulásodat is adod arra, és hangfelvétel, képfelvétel készüljön róla.
0: Ki őrizte
1: meg? Ez egyébként a mai napig is így van, bocs, tömegrendezvényeknél, meg fesztiváloknál nagyon sokszor ezt tulajdonképpen azzal elfogadod a házirendet, hogy megvetted a jegyet, és ez benne van.
0: Igen, ez ott van a kisbetűk között, csak hát nyilván nagyon kevesen olvassák most már végig ezeket a szabályokat, de ez ugyanaz, mint hogy nem lehet benn dohányozni, stb. Tehát ugyanúgy oda van mérve. Szóval ki őrizte meg ezeket a képeket? Maga az internet, és onnan szedi elő az, aki most egy ilyen fotókiállítást készít, vagy honnan vannak most ezek a képek nektek?
1: Hát több helyről is, de ezben egyébként vannak szájtok, amik még működnek, hát működnek, vegetálnak, tehát még léteznek, nem frissülnek már, de szóval vannak a régi képek rajtuk. Drum'n'Bass.hu, az Anthropos, meg Pulzár, ezek közül némelyik létezik, illetve hát Penterényi Palival és Szanka Attilával együtt szerveztem ezt a pop-up kiállítást a Zeneházában, és ugye DJ-eznek a mai napig is, és hát az ő haverjaikon keresztül elértük azokat a szervezőket, fotósokat, akik adtak képeket, és hát amik nagy méretben vannak kint, azok a képek pedig Glódi Balázs fotói, aki egy fényérzéket, egy blogot vitt 20 éven keresztül, és ő egy ennek az egyébként eléggé trash fotóműfajnak az igényes verzióját művelete, úgyhogy a Balázst megkértük, előtúrta saját arhívumából a képeket, és ezt nagyobban is kinyomtattuk.
0: Hány képet láthat az, aki megtekinti a kiállítást a Magyar Zeneházában?
1: Hát erre azért nehéz válaszolni, mert van egy olyan installációnk, hogy másfél méter széles, 7 méter magas belógatott ilyen molinó, amin hát nem is tudom megmondani, azt hiszem, hogy 500 kép van.
0: Az igen.
1: Ezek nagyon sok apró kép, aztán kinél magas, addig tudja végigvizsgálni őket, de egyébként amit rendesen nagy méretben meg lehet nézni, azok mondjuk emlékeim szerint valahol 70 kép körül van már.
0: Nyilván, akik ezeken a képeken szerepelnek, felismerik magukat. Felismerhetők-e a helyszínek, hogy ez hol készült? Mert hogy tényleg nagyon-nagyon sok klub működött úgy, és nem csak a fővárosban, hanem országszerte, amelyek azóta már rég bezártak, tehát ugyanúgy a múlt emlékeivé váltak.
1: Pontosan. Egyébként ehhez még adunk egy mankót, a Vizsi Ákos nevű kiváló grafikus készített évtizedenként buli térképeket Budapestről, ami bejelölt az adott évtizedben működő buli helyeket címmel, névvel. Ebből kint lesz a 2000-es évekbeli évtizedről szóló, tehát ott az elég lehet döngészni, ki merre kószert, Csics Felnap, Multiplex és társaik, Zöldpardon. Erről fel is lehet ismerni egyébként a fotókon is, a helyszíneket oda is írtuk, és az Attila meg a Pali két szervezőtársam pedig néhány bulit úgy tudott azonosítani, hogy elítottuk túrni az akkori hanganyagot, és ezeket YouTube linkeken, QR kóddal leolvasva a YouTube linken meg lehet hallgatni, tehát bele lehet nézni abban a bulinak a bele lehet hallgatni ennek a bulinak a hangulatában, ami 25 évvel ezelőtt volt a kultipányban mondjuk.
0: Van-e tárlatvezetés? Amikor van, akkor az hogy működik?
1: Igazából egy rögtön egy tárlatvezetéssel indítottuk a megnyitón, illetve majd a zárásként is egy tárlatvezetéssel zárjuk. Szeptember 12-én ez az Independent Label fel, aminek tulajdonképpen ez a kiállítás a kísérő rendezvénye, és itt lesz majd egy tárlatvezetésünk, amin majd kihívott vendégekkel, akik még egyelőre meglepetésként szabad csak a posztofán, őket fogunk erről a korszakról beszélgetni.
0: Tehát szeptember 12-ig látható a Vakuviharban fotókiállítása a Magyar Zeneházában. Van-e ilyen időpont, hogy mettől meddig érdemes ezt látogatni napközben?
1: Hát az baj, hogy fejből nem tudom a ház teljes nyitvatartását, hogy ez változik, attól figyel, hogy van-e koncert vagy sem. Ez a Zeneháza honlapján elérhető, de alapvetően a legtöbb napon ebben az egy hónapban látogatható.
0: Tehát amikor a Magyar Zeneháza általában nyitva van, és nincs olyan koncert, ami ezt akadályozna, akkor a maga a kiállítás az látható.
1: Igen. Mert az előcsarnokban van, a programok nem zavarják a történetet, tehát nyugodtan be lehet ugrani, és ingyenesen meg lehet nézni bármikor.
0: Virágvölgyi István, nagyon szépen köszönjük Vakuviharban fotókiállítást a Magyar Zeneházában. Köszönjük az infókat, szép estét!
1: Köszi szépen nektek is!
0: Köszi, szia!
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This is
4: summer. Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
5: Már szüret van a borvidékeken, a legtöbb magyar kevesebb energiát fogyasztott. Szerdán a turisták ellepik Spanyolországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csaknem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesebben gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdák. Tájékoztatta rádiónkat Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
6: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb légkinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akár milyen kis termés is van.
5: Félmillió plusz turistát vár Spanyolország a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csak nem 18%-kal nőtt, a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokban több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még két órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Aúd Csilla és Szolnoki Péter duettje szól pár perc múlva. A fél telek után itt lesz Varga Feri Balási Bettivel, Berezki Zoltán szinetárdórával. Most pedig jön

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, de Szekeres Adrián énekelt, ez volt az Olyan, mint te. Jön a Magyarországgal Onáj Bolya a Kártagó után. Requiem a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Kowalszki meg a Vega zenélt, az Ennyi csak után jön mindjárt a földre valóval, a Konyha Zorán után. Apám hitte, most a Retro Rádióban.
1: Apám hitte, az ott

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Katona Klári és a Gömbölyű dal után Ember Márk érkezik Törőcsik Franciskával és egy Demjén Ferenc dallal. Szabadságvándorai most a retro rádióban.

0: Idők legnagyobb slágerei retro rádió benne a Kft. Zenélt. Ez volt a balatoni nyár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahadi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádióztatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az Exotiktól a Trabant, de itt lesznek a Vastag Tesók, a Korál. Most pedig jön Kollányi Zsuzsi, Majka és Lotfi Begi.

Nagyobb slágerei Retro Rádió, Olá Gergő és a Törki a csendből után jönnek mindjárt az ismerős arcok, vagy jön mindjárt az ismerős arcok zenekar, így helyes a mondat, a nélküled előtt pedig a Napóleon Bullár zenél. Szállj velem a Retro Rádióban!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Ágnes Vanilla és a Valaki Más ugyanaz a szív után, jön mindjárt a Csúcson túl, Nikától, Majkától és Körtisztől, Hevesi Tamás után. Szólj rám, ha hangosan énekelek, a Retro Rádió.

0: A csatát én nyertem.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az első emelet és az Állj vagy lövök után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. A víz lesz a témánk, amiből most nagyon kevés van, vagy hiány van, vagy jobban kell rá vigyáznunk, mint eddig, de hát majd ki fog derülni szerintem holnap, hogy eddig is kellett volna. Professzor dr. Magyar Jenikő, az ELTE tudományos ügyekért felelős rektor helyettese lesz majd a vendégem. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózás vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a United dalával búcsúzom. Hajnalban még a nap is más a Retro Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.